kérdésben. Bezár a négy fal, nem vigasztal assza, épp nem engem ér baj. Üresen tűnnek el a mindig tele helyek, hova mindig mentem veled, csak hogy mindig veled legyek. Ha lesz egy nap, mikor a beteg világ feleszmél vagy, bármi lesz végül én, miattad szeretném hinni, hogy az élet mégis megszépül, ölelni szavakkal, érintés

0: kényelmesebben. Mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Hello, Geszti Péter vagyok, ez a Rádió Most, FM 91.2. A pillanat a tiéd, ez a dal pedig az enyém.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. A hétvégén összesen 11 alkalommal riasztották a somogyi tűzoltókat, 9 tűzesethez és 2 műszaki mentéshez. Segesden egy homokszórógép gyulladt ki, Kelevízen mintegy 2 hektáron égett a vegetáció, Felsőnyéken pedig egy családi ház vált lakhatatlan nájt tűz következtében. Lengyel-Tótiban és Siófokon is kerti hulladékot égettek, amelyre az adott időszakban nem adott engedélyt az önkormányzat, ezért a tűzoltók eloltatták a tüzet. Csütörtökön kezdi a bronz párbajta bajnokságban a Kométa KVG Kaposvári Kosárlabda Klub. A KKK a 3. helyért a Pakssal küzd meg. A párharc 3 győzelmig tart. A 2. meccs vasárnap lesz az ASE otthonában, a 3. találkozó pedig jövő szerdán újra Kaposváron. A szurkolók figyelmét felhívták, hogy a csütörtöki meccs előtt a Kaposvár arénánál a leaszfaltozott parkoló le lesz zárva, és a murvás parkolót is csak este 8:30-ig lehet használni. Mindennek az az oka, hogy másnap, azaz pénteken Kaposvárra érkezik a Tour de Hongrie, és a bicikli verseny rajtja a Kaposvár arénánál lesz. Több mint 270 tonna élelmiszeradomány gyűlt össze a Magyar Élelmiszerbank hétvégi akcióján. Országszerte 436 áruházban várták a vásárlók felajánlásait. Az összegyűlt adományokból 54.005 kg-os csomagot állítanak össze rászoruló családok számára. Az adományokat főként nagycsaládosokhoz, idősekhez, gyermekvédelmi intézményekbe és hajléktalan emberekhez juttatják el. Magyar személyiségekről neveztek el utcákat a romániai Nagybányán, ahol már kihelyezték a Jókai Mór és a helyi születésű Lendvai Márton nevét viselő közterületek tábláit. A döntés célja a város kulturális örökségének megőrzése. Az RMDS kezdeményezésére több román és német személyiség neve is felkerült új utcákra és terekre.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban már tiszta lesz az ég, a levegő hőmérséklete viszont egészen 4-5 fokig hűl le. Kedden eleinte napos időben bízhatunk, majd a déli óráktól megnövekszik a felhőzet, de számottevő csapadék már nem várható. Kedden 16 fok lesz a nappali csúcsérték.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Néhány pihentető óra Kaposvár Rádiójával. Rádió most. Lazítson. Velünk.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhamik Krisztiántól hallják. Mesemondó versenyt rendeztek a Takács Gyula könyvtárban Fésűs Éva születésének 100. évfordulója alkalmából. A keddi eseményen 40 alsó tagozatos diák adott elő egy-egy választott mesét az írónő műveik közül. A versenyen Pintér Romeo alpolgármester köszöntőjében kiemelte, hogy különleges, hogy a gyerekek olyan szerző történeteit idézik meg, aki itt élt ebben a városban és innen inspirálódott. A zsűriben Fésűs Éva lánya Cserjésinné Temesi Rita is helyet kapott. Ingyenes tűzoltókészülék ellenőrzési akciót tart a Somogy vármegyei Tűzmegelőzési Bizottság. A többnapos program során a lakosság felülvizsgáltathatja az otthonokban és a járművekben lévő porraloltókészülékeket, amelyek karbantartása a kulcsfontosságú a tűzvédelem szempontjából. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy egy meghibásodott készülék veszélyhelyzetben komoly kockázatot jelenthet. A kaposvári tűzoltóságon pénteken délelőtt 9-től déli 12 óráig várják az érdeklődőket. Megkezdődött Szombathelyen az aszbesztel szennyezett utcák bitumenes lezárása. A városvezetés szerint a végleges megoldást az aszfaltozás jelentheti, ehhez kormányzati támogatást kérnek. Közben pormentesítéssel, légtisztító rendszerekkel és további vizsgálatokkal igyekeznek csökkenteni az egészségügyi kockázatokat. Az utóbbi időben derült ki, hogy az utakra és parkolókra olyan kőzúzalékot terítettek le, amely aszbesztel szennyezett. A kőzúzalék osztrák bányából származott. Nem jelentenek veszélyt a tőrös darazsak sem az emberekre, sem a házi állatokra, ezért az irtásuk felesleges és törvénytelen. Erre hívta fel a figyelmet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. Azt is megjegyezték, hogy ezek a rovarok természetes módon segítik a kártevők, például a cserebogár lárvák számának csökkentését. Az óriás tőrös darázs ráadásul védett faj Magyarországon. A szakemberek arra kérik a lakosságot, hogy ne pusztítsák el ezeket a hasznos rovarokat.
0: Időjárás jelentés.
2: Hajnalban már tiszta lesz az ég, a levegő hőmérséklete viszont egészen 4-5 fokig hűl le. Kedden eleinte napos időben bízhatunk, majd a déli óráktól megnövekszik a felhőzet, de számottevő csapadék már nem várható. Kedden 16 fok lesz a nappali csúcsérték.
0: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a

a legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le. Látom.

0: 91.2. Rádió most!
1: Sziasztok, Valkó Csaba vagyok a Compact Discóból. Mi sem hiányozhatunk a Rádió Mostból. Hallgassátok a dalunkat most!

ne érd be kevesebbel. Mert a pillanat a tiéd. Rádió Most. If you need me, call me. No matter where you are, no matter how far.

0: Rádió Most. Yeah.
1: Csajozós figura.
2: Sziasztok, Péli Barna vagyok, a United zenekar frontembere. Hallgassátok a Rádió Mostot.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Jó reggelt kívánok, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Rendkívüli nyitvatartással várja az ügyfeleket jövő hét kedden a NAV Somogy vármegyei adó- és vámigazgatósága, az SZIA bevallás május 20-ai határideje miatt. A kaposvári központi ügyfélszolgálat aznap reggel 8:30-tól este 6 óráig lesz nyitva. A megye többi NAV ügyfélszolgálata és a kormányablakokban működő NAV pontok is a megszokottnál tovább lesznek nyitva. Közel 50 motoros vett részt Kaposváron a rendőrség által szervezett szezonnyitó vezetés technikai tréningen. A Kaposvár arénánál megtartott program célja a biztonságos közlekedés és a baleset megelőzés volt, ahol gyakorlati és elméleti feladatokkal fejleszthették tudásukat a motorosok. Az eseményen ügyességi pályák, szimulátorok és prevenciós programok is várták az érdeklődőket. A hétvégén összesen 11 alkalommal riasztották a somogyi tűzoltókat, 9 tűzesethez és 2 műszaki mentéshez. Segesden egy homokszórógép gyulladt ki, Kelevízen mintegy 2 hektáron égett a vegetáció, Felsőnyéken pedig egy családi ház vált lakhatatlanná egy tűz következtében. Lengyel-Tótiban és Siófokon is kerti hulladékot égettek, amelyre az adott időszakban nem adott engedélyt az önkormányzat, ezért a tűzoltók eloltatták a tüzet. Folytatódott kedden a miniszterjelöltek meghallgatása a minisztériumi bizottságok előtt. Kármán András pénzügyminiszter többek közt azt mondta, hogy idén már nem változik a személyi jövedelemadó rendszere, de jövőre több mint 200 ezeren már kevesebb adót fognak fizetni. Kármán András azt is megjegyezte, hogy az áfát viszont már idén csökkenthetik a tűzifa, a vényköteles gyógyszerek és egyes élelmiszerek esetében. Megkezdődött Szombathelyen az aszbeszttel szennyezett utcák bitumenes lezárása. A városvezetés szerint a végleges megoldást az aszfaltozás jelentheti, ehhez kormányzati támogatást kérnek. Közben pormentesítéssel, légtisztító rendszerekkel és további vizsgálatokkal igyekeznek csökkenteni az egészségügyi kockázatokat. Az utóbbi időben derült ki, hogy az utakra és parkolókra olyan kőzúzalékot terítettek le, amely aszbeszttel szennyezett. A kőzúzalék osztrák bányából származott. Május 2. hetében elindul az idei központi szúnyoggyérítési program Magyarországon. Elsőként a lárvák elleni biológiai védekezést végzik, természetes baktériumkészítmények alkalmazásával a tenyészőhelyeken. A szakemberek a keleti ország részben légi, míg a Duna mentén és Nyugat-Magyarország egyes területein földi gyérítést alkalmaznak. 5 újonccal hirdette ki júniusi keretét Marco Rossi, a magyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya. Első alkalommal kapott meghívót Pécsi Ármén, Márgráf Ákos, Szendrei Norbert, Tóth Rajmund és Kovács Bendegúz. A válogatott június 5-én Finnország ellen játszik barátságos meccset a Puskás Arénában, majd 4 nappal később Kazaksztánt fogadja Debrecenben.
3: Időjárás jelentés.
2: Eleinte napos időben bízhatunk ma, majd a déli óráktól megnövekszik a felhőzet, de számottevő csapadék már nem várható. Az ilyenkor megszokottnál jóval hűvösebb lesz ma is. Kora reggel csupán 4-5 fokot mérhetünk, nappal pedig legfeljebb 16 fok lesz.
3: Időjárás jelentést hallotta
4: a Rádió Most stúdiójában. Keszthelyi Tibor.
5: Keszthelyi Tibor.
4: Keszthelyi Tibor.
6: Hello, jó reggelt kívánok! Az esztendő 133. napja ez a mai. Május 13-a van, és nagyon hideg. Na, ettől már elszoktunk az elmúlt másfél-két hétben. Jelen

0: Kávé, tea, rádió. Kezd velünk a napot. Rádió most. Fellapozzuk a naptárt. Most. Kalendárium.
1: Jó reggelt, 3 perc múlva 7:15. A paparocs újdonságát hallgattuk, aki gőzelővel pörögnek. 4 év után újabb lemezt adtak ki, és turnén vannak, körbe turnézzák Európát. Jó hírem van a hazai rajongóknak, nem is olyan sokára. Június 9-én a Budapest Parkban fognak majd fellépni. Most pedig a névnapi köszöntő következzék. Hát bejött, ugye? Szervác, Pongrác, Bonifác. Itt vannak nekünk ezek a fagyos szentek. A ma reggeli hozott egy kis fagyot itt-ott. Biztos vagyok benne, hogy országos hír lesz, hogy majd valahol fönt messze észak-keleten, ott valami egészen elképesztő hideg volt. Nálunk is volt egyébként fagypont körüli hőmérséklet. Úgyhogy kedves szervácok, köszönjük szépen, de nem kellett volna tényleg. Rajtuk kívül Imola Belián, Dulcinea, Fatima Fatime, Gellért Gerda, Gerhard, Glenda Glenna, illetve Glória, Imelda, Ivana, Karácson, Noel, Ofélia, Robert, Roberta, Roberto, Robin, Robina, Robinetta és Robinson keresztnevűek is ünnepelhetnek. Ki hol? Hát nem mindenki, például a Robertek zöme nyilván nem itt ezen a mai napon ünnepel, hanem úgymond a fő névnapon, de hát valaki egyszer így akarta, hogy így legyen, ezen a mai napon is legyen egy ilyen keresztnév. Jó egészséget, sok boldogságot kívánok, és Szervácról hoztam még egy sztorit már csak azért is, hogy a népi hiedelem szerint a fagyos szentek középső tagja, de egyébként nem csupán a naptárban hoz hideget, hanem a történelemben is a védelem szimbólumává vált. A 4. századi püspöknek tulajdonítják például, hogy csodás közben járásával megmentette Tongeren városát a hunok pusztításától. E közismert legenda szerint Szervác halála után, miközben az egész vidéket vastag hóréteg borította, az ő sírját egyetlen hópehely sem érte, ami a nép szemében egyértelmű bizonyítéka volt annak, hogy a szentnek különleges hatalma van az időjárás felett. Nos, ez a kettősség a fagyos napok és a sírjánál tapasztalt természet feletti melegség tette őt a kertészek és szőlősgazdák rettegve tisztelt alakjává, aki elhozhatja a kései pusztító fagyot, de imával talán távol is tarthatja azt.
0: Ez volt a kalendárium.

0: rap csorog a véremben. Minden változik, a lényeg nem. Ez a jó az elmúló években. Nekem örökké rap csorog a véremben.
1: Ha ránk hangol, jobban indul a nap. Rádió Most, Kaposvár.
2: Jó reggelt kívánok, sziasztok! Minden változik is, hogy mennyire időszerű az Animal Cannibals felvétele, szinte hihetetlen. Nagyon belenyúltok a dal témájába, már csak azért is, mert hogy ez így van, egyetlen biztos dolog van a világon, maga a változás. A folytatásban Nathan Dave, Jason Mraz és a Honey Beast következik, ti pedig várjátok kíváncsian a mai napon, hogy milyen változásokra lesztek majd figyelmesek, milyen változások érnek, és bízunk abban, hogy ezek csupa-csupa jó változások lesznek. Hát van azért a világnak olyan helye, amelyre igazán ráfér egyébként a jó változás. Nem mellesleg egyébként ilyen az Alföld is, hiszen tegnap jócskán kapott az esőből, de erről majd a későbbiekben beszélünk a Naprakészben, amely ma is 7 órakor indul majd.

0: Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. Reklám.
1: Teljesen megújultunk. 1200 négyzetméteren, vadonatúj kardiorészleggel, 150 géppel és 6000 kilós ujjal várunk a Fitness Arénában. Májustól, hajnali 4-től, éjfélig, Fitness Aréna. Hozzánk tartozol.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
2: Jó reggelt kívánok! Na, a Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhami Krisztiántól hallják. Ingyenes tűzoltókészülék ellenőrzési akciót tart a Somogy Vármegyei Tűzmegelőzési Bizottság. Na, a többnapos program során a lakosság felülvizsgáltathatja az otthonokban és a járművekben lévő porraloltókészülékeket, amelyek karbantartása a kulcsfontosságú a tűzvédelem szempontjából. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy egy meghibásodott készülék veszélyhelyzetben komoly kockázatot jelenthet. Na, a kaposvári tűzoltóságon pénteken délelőtt 9-től déli 12 óráig várják az érdeklődőket. Az érettségi pszichológiai körülményeiről szervez workshopot és pódiumbeszélgetést csütörtökön a kaposvári MCC a Dorottya házban. Na, a 3:30-kor kezdődő foglalkozás a középiskolás és 8. osztályos diákoknak szól, míg az 5 órakor induló pódium beszélgetésre szülőket, oktatókat is várnak. Mindegyik rendezvény ingyenes, részleteket az MCC Kaposvár Facebook oldalán találnak. Kedden délután 4 órakor lejárt a határideje annak, hogy eltávolítsák az utcákról a plakátokat az országgyűlési választáson induló jelöltek és pártok. Na, a választási törvény szerint ezeket a szavazást követő 30 napon belül kell leszedni. A határidő után az önkormányzatok eltávolítják a plakátokat, és a költségeket tovább terhelhetik az érintettekre. Lelőttek egy idős férfit a Tekesek Monoron hétfő délután, mert riasztó fegyverrel rálőtt a rendőrökre. A hatóságokat azért riasztották, mert a 72 éves férfi zavartan és fenyegetően viselkedett. A férfi a kiérkező rendőröket is késsel fenyegette. A rendőrök a TEK közreműködését kérték, akik megpróbáltak a férfivel tárgyalni, de nem volt együttműködő. A férfi rálőtt a rendőrökre, a tekesek pedig azonnal viszonozták a tüzet. A férfit a felső testén találták el, és a helyszínen életét vesztette.
0: Időjárás jelentés.
2: Eleinte napos időben bízhatunk ma, majd a déli óráktól megnövekszik a felhőzet, de számottevő csapadék már nem várható. Az ilyenkor megszokottnál jóval hűvösebb lesz ma is. Kora reggel csupán 4-5 fokot mérhetünk, nappal pedig legfeljebb 16 fok lesz.
0: Időjárás jelentést hallottak. Töltse a reggelt velünk! Rádió Most, Kaposvár.
3: Jó reggelt, remélem, hogy halad minden rendben a maga útján. Bízom benne nagyon, úgyhogy vidámságot kívánok hozzá, és egész napos energiát.

0: Jó reggelt! Rádió most! Mi újság? Megtudhatja most! Lapszemle!
1: Lapszemlézünk egyet gyorsan, sebesen. Tegnap este is lapszemléztünk egyébként, és ajánlom is a kaposvármos.hu mindenfajta al rovatát, a blog, programajánló, hangtár, videótár, galéria, sportmagazin és hírek rovatot egyaránt, hiszen majdnem mindenhol van frissítés tegnapról. A hírekben pedig írtunk az SZIA bevallásról, hogy mik a leggyakoribb hibák, hiszen ugye már nagyon-nagyon időszerű, egy hét múlva lejár a határidő. Megkezdődik május második hetében a központi szúnyoggyérítési program. Megmutattuk, leírtuk, hogy milyen balesetek történtek hétfőn, mert hogy sajnos volt is. Aztán lezárások lesznek a Tour de Hongrie miatt. Változik a busz közlekedés is emiatt, és ha már busz, akkor autóbusz vezetőt keresnek itt Kaposváron, hogy milyen feltételekkel, ezt is tartalmazza a cikkünk. Fésűs Éva meséi elevenedtek meg a könyvtárban, erről egy komplet galériát is hoztunk, hát a mesékről nem, de a mesélőkről, ezekről a tüneményes gyerkőcökről mindenféleképpen érdemes megnézni, hiszen 40 alsó tagozatos diák adott elő egy-egy általa választott Fésűs Éva mesét. Írtunk a halálos gázolásról, a parkoló lezárásokról, a Mancs a bajban akcióról, egy kis állatvédelem tehát, ami a vásárlók szívügye is. A Spárban lesz ez az aktivitási akció. További részletek a www.kaposvármos.hu, amíg lapozgattok, kávézás közben akár. Mi zenével folytatjuk, Rick Astley-vel, a Purple Disco Machine-nal, Pink-kel.
0: Ez volt a Lapszemle. Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.

0: Jó reggelt! Ébredjen Kaposvár rádiójával! Rádió Most! Itt a 91.2. Fellapozzuk a naptárt! Most! Kalendárium!
1: Jó reggelt, 10 perc múlva lesz 7 óra, akkor indul a naprakész. Most azonban a születésnaposok vannak a fókuszban, rájuk gondolunk, rátok gondolunk, sok-sok boldogságot kívánva. Remek nap lesz hozzá, leszámítva ezt a kis hűvöset, ami most van per pillanat. Még néhány híresség, aki a mai nap szülötte, aki szintén május 13-ai. E napon látott napvilágot például Mária Terézia, a Habsburg hercegnő. 9. Pius pápa, a Bourbon Assisi Ferenc címzetes spanyol király, de például a korábbi köztársasági elnökünk Schmidt Pál is, Stevie Wonder, a Republik alapítója Tóth Zoltán, a leghíresebb vámpír Robert Pattinson, és akkor közülük én most Stevie Wondert választottam, aki énekelni fog, a születésnapos köszönti a születésnaposainkat, mi pedig még egyszer a legjobbakat kívánjuk nektek.
0: Ez volt a kalendárium. Top volt! Ami annó top volt, de még most

0: Reklám.
1: Figyelem! Május 1-től szintet lép a Fitness Arena! Új extra hosszú nyitvatartás! Minden nap hajnali 4-től éjfélig! Fitness Arena! Hozzánk tartozol!
2: Cseri modellek a Kaposvár KKFT-nél már 9.190.000 forinttól elképesztő 1%-os finanszírozással. Benzines, hibrid, plug-in hibrid modellek nagyon gazdag alapfelszereltséggel, akár hétüléses változatban is. Kaposvár KKFT, Cseri autószalon, a Rákóczi focipálya mellett. Cseri, kár lenne kihagyni.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
3: Jó reggelt kívánok, Cserhami Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. A Tour de Hongrie kaposvári szakasza miatt forgalomkorlátozások lesznek a városban és a környező településeken pénteken. A rajta Kaposvár arénánál lesz, majd a mezőnye tesz egy kört Kaposújlak, Kaposmérő, Bárdudvarnok, Szenna és Kaposszerdahely felé. Ezt követően a kerékpárosok újra átmennek a városon, majd Sántos és Szent Balázs irányában elhagyják a megyét. A bicikli verseny miatt a helyi járatos buszközlekedés is megváltozik. Dél és délután 2 óra között lesznek járatok, amik kimaradnak, és lesznek, amik 5-10 perc késéssel indulnak majd. A Tour de Hongrie harmadik szakasza Kaposvárról indul, majd 152 kilométert letekerve Szekszárdon ér célba a mezőny. Mesemondó versenyt rendeztek a Takács Gyula könyvtárban Fésűs Éva születésének 100. évfordulója alkalmából. A keddi eseményen 40 alsó tagozatos diák adott elő egy-egy választott mesét az írónő művei közül. A versenyen Pintér Romeo alpolgármester köszöntőjében kiemelte, hogy különleges, hogy a gyerekek olyan szerző történeteit idézik meg, aki itt élt ebben a városban és innen inspirálódott. A zsűriben Fésűs Éva lánya Cserjésinné Temesi Rita is helyet kapott. Csütörtökön kezdi a bronz párbajt a bajnokságban a Kométa KVG Kaposvári Kosárlabda Klub. Na, a KKK a harmadik helyért a Paksal küzd meg. A párharc 3 győzelmig tart. A második meccs vasárnap lesz az ASE otthonában, a harmadik találkozó pedig jövő szerdán újra Kaposváron. A szurkolók figyelmét felhívták, hogy a csütörtöki meccs előtt a Kaposvár arénánál a leaszfaltozott parkoló le lesz zárva, és a murvás parkolót is csak este 8:30-ig lehet használni. Mindennek az az oka, hogy másnap, azaz pénteken Kaposvárra érkezik a Tour de Hongrie, és a bicikli verseny rajtja a Kaposvár arénánál lesz. Megalakult az új kormány, miután Sulyog Tamás köztársasági elnök kedden kinevezte Magyar Péter kabinetjének 16 miniszterét. A 10 kormány tagjai a Sándor palotában vették át megbízólevelüket, majd az országgyűlés plenáris ülésén tettek esküt. A kabinetben több új tárca és új miniszteri struktúra is helyet kapott, a kormány célja pedig a közigazgatás, a gazdaság és a közszolgáltatások átalakítása. Felkérte tanácsadónak Karikó Katalint Hegedűs Zsolt az új egészségügyi miniszter. A Nobel-díjas biokémikus jelezte, hogy örömmel fizetés nélkül vállalja el a feladatot. A professzorasszony azt is megjegyezte, hogy tapasztalataival elsősorban a nemzetközi egészségügyi rendszerek bevált megoldásait szeretné alkalmazni Magyarországon. Karikó Katalin kiemelte továbbá, hogy a legfontosabb terület továbbra is a megelőzés, vagyis az egészséges életmód és a rendszeres szűrővizsgálatok szerepének erősítése.
0: Időjárás jelentés.
3: Eleinte napos időben bízhatunk ma, majd a déli óráktól megnövekszik a felhőzet, de számottevő csapadék már nem várható. Az ilyenkor megszokottnál jóval hűvösebb lesz ma is. Kora reggel csupán 4-5 fokot mérhetünk, nappal pedig legfeljebb 16 fok lesz.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Napra kész. Minden hétköznap reggel 7-től 9-ig. Napra kész. Hogy ön is legyen a napra kész.
4: Hello, hello, jó reggelt kívánok! Indul a mai reggeli napra kész, hogy mi lesz benne. Hát természetesen helyi információk és országos információk egyaránt. Többek között az átlagkereseteket vesszük górcső alá. Beszélünk arról, hogy júliustól a furgonokra is jön a tahográf kötelezettség. A hétvégi, a Tour de Hongrie miatti lezárásokról is beszélünk majd. És persze könnyedebb hírekről, miszerint tovább csökkenhet az egyik üzemanyagunk piaci ára. Tartsatok!

0: Jó reggelt! Ez itt a Naprakész.
1: Jó reggelt, szép napot kívánok, Olivia Rodrigo a folytatásban, és egy jó hír az autósoknak. Csökken az üzemanyag ára, legalábbis a benziné. Egyébként szinte tökéletesen lekövette a kutak kiskereskedelmi árképzése a hétfőn bejelentett módosításokat. Így aztán tegnap délelőtt a 95-ös benzin átlagára 684 forint körül alakult, ez 4 forinttal kevesebb, mint egy nappal korábban, még a gázolaj literje 705 forint környékén mozgott, ami 10

egy forinttal volt kevesebb, mint hétfőn. Derült ki a holtankoljak.hu saját számításaiból. Egyébként úgy néz ki, hogy könnyedén változhat szerdán is az üzemanyag ára, már ami a dízelt, illetve nem a benzinét, a dízelét, a kutaknál vélhetőleg 3 forinttal kevesebbre árazzák majd őket. A hír jó, bár azért nem mindenkit érint, hiszen az üzemanyag ársapka továbbra is érvényben van.

0: Ugorjon neki a napnak, mi segítünk. Ez itt a Naprakész.
1: Jó reggel, szép napot kívánok mindnyájótoknak. Egy pillantás az órára. 10 perc múlva lesz 7:30. Jön mindjárt a műszakváltás, és Pál Patrícia hozza majd a híreket a következő 24 órában. Én pedig előttem ma szeretnék kitérni a jótékonysági gyűjtésekre. Két nagy országos akció is indult. Az egyik a Mancsa Bajban, az állatvédelem a vásárlók szívügye is, úgyhogy 6. alkalommal szervezi az országos állateledet gyűjtő akcióját a Spár Magyarország és az országos állatvédőrség alapítvány. A kezdeményezés célja, hogy a vásárlók segítségével a civil állatvédő szervezetek gondozásában élő kutyák és macskák számára több élelmet és jobb ellátást biztosítsanak. Így aztán bárki, aki ezen a hétvégén szombaton és vasárnap 10 és délután 4 óra között vásárol az Interspar áruházban, akár ott a helyszínen tud vásárolni és felajánlani valamilyen állateledelt. Viszont tegnap előtt elindult a Tesco és az Ökumenikus Segélyszervezet kapaszkodó adománygyűjtése is az áruházakban. Ez június 7-ig tart majd. 13. alkalommal szervezték meg az adománygyűjtő kampányt, amely 1000 nehéz körülmények között élő gyermek felejtetetlen nyári táboroztatásához járul hozzá, ahol a felzárkózásukat segítő programokat biztosítanak nekik. Így az országban bármely Tesco üzletben vásárolható 300 forintos adománykupon, ezzel lehet hozzájárulni, hogy egy kis kapaszkodót kapjanak azok a fiatalok, akiknek egy egyszerű nyaralás is elérhetetlen álomnak számít. Take that.

0: Műsorajánló.
1: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Ease Rider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között, a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Reklám.
2: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on. Szélvédő sérülés esetén Kaposváron és környékén hívd partnerünket, a Geiger és Társai Kft-t a 0630 748 84 66-os telefonszámon.
3: Autóüveg Pilkington.
4: Retro hetek a Szlendi Pékség és Cukrászda üzleteiben. Ha szereted a régi hagyományos ízeket, itt a helyed. Hatlapos, lajcsi szelet, méteres süti és színes kókusztekercs vár rád. Sőt, egy kis meglepetéssel is készültünk. Május 12-től 15-ig a 16 szeletes Isler torta féláron 8000 helyett csak 4000 forint. Várunk Kaposváron, a Főutcán, az Anna utcában és a Nagypiacon.
5: Tavaszi cipővásár a Mantrani cipő üzletben, a Kaposvár plázában. Szinte minden lábbelit leárasztunk, így most szuperakciós áron juthatsz hozzá kedvenc cipőthöz, szandálodhoz vagy papucsodhoz. Ajánlatunk más akciókkal nem vonható össze, és visszavásárlásra sem érvényes. Ne feledd, ha cipő, akkor Mantrani a Kaposvár plázában.
6: Szereted a Bon Jovit? Szeretnéd élőbe hallani a legnagyobb slágereiket? Akkor gyere el május 15-én a Hangár Music Pubba. Bon Jovi dalok élőben május 15-én a Full Jovival. Jegyek a Hangár Music Pub Facebook oldalán kaphatók.
7: Join a Poka Diego-ban május 14-e és 17-e között. 15% kedvezmény padlóburkolatra és falipanelre, 20% kedvezmény darabszőnyegre, függönyre, karnisra, tapétára, rolóra és kültéri termékekre, többek között műfűre és WPC-re is. Diego, otthon generációkon keresztül.
8: Nyitva hétköznap 9-től 17.30-ig, szombaton 9-től 14 óráig, vasárnap 9-től 13 óráig, Kaposváron, a Dombóvári út 3-ban.
9: Figyelem! Május 1-től szintet lép a Fitness Arena! Új extra hosszú nyitvatartás! Minden nap hajnali 4-től éjfélig! Fitness Arena! Hozzánk tartozol!
10: Egy pillanat, és már is megtörtént a baj. De a folytatás már rajtunk múlik. A Nyitrai Autóház karosszéria műhelyei helyszíni kárfelméréssel, teljes körű kárügyintézéssel és csereautószolgáltatással segítik Önt a nehéz helyzetben, hogy a javítás gyors és gördülékeny legyen. Horpadás, fényezés vagy szélvédő csere? Autója jó kezekben van. Részletek karamboloskárügyintézés.hu. Nyitrai Autóház. Vissza az útra, gond nélkül.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
11: 21-szer is bajnok a Finó Kaposvár férfi röplabda csapata. Több balesethez is riasztották a somogyi tűzoltókat. Jó reggelt kívánok, 7:30 van, én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most legfrissebb hírei. Ismét magyar bajnok a Finó Kaposvár. A férfi röplabdázók 21. alkalommal értek fel a csúcsra. A somogyi együttes a döntő negyedik mérkőzésén hazai pályán fogadta a MÁV előre csapatát. A kaposváriak végig magabiztosan játszottak, különösen a második és a harmadik szetben, ahol a fehérváriaknak esélyük sem volt a fordításra. A találkozó legeredményesebb játékosa Hubicska Patrik lett 15 ponttal. Rendkívüli nyitvatartással várja az ügyfeleket jövő hét kedden a NAV somogyi intézménye. A Kaposvári Központ ügyfélszolgálat aznap reggel 8:30-tól este 6 óráig lesz nyitva az SZIA bevallás május 20-ai határideje miatt. A megye többi NAV ügyfélszolgálata és kormányablakokban működő NAV pontok is a megszokottnál tovább lesznek nyitva. Két közlekedési balesethez is riasztották a hét elején a somogyi tűzoltókat. Mesztegnyő és Kelevíz között egy személyautó letért az útról, majd fának csapódott. A járműben egy ember utazott, aki könnyebb sérüléseket szenvedett. Tab és Bábony-Megyer között is baleset történt, ahol egy gépkocsi árokba sodródott. A járművezetőjét a tabi önkormányzati tűzoltók emelték ki az autóból, majd a mentők kórházba szállították. Ópusztaszeren tartják az első kormányülést, közölte a miniszterelnök keddeste a Facebook oldalán. Magyar Péter szerint a kabinet elsőként az országot sújtó aszályhelyzettel és a szükséges vízgazdálkodási intézkedésekkel foglalkozik. A kormány emellett dönt az állami intézmények és cégek átvilágításáról, valamint több jogszabály módosítását is megkezdi. Napirendre kerülnek az energiaellátási és gyermekvédelmi kérdések is.
0: Időjárás jelentés.
11: Ma már szárazabb, naposabb idő várható. A hajnali csípős hideg után napközben 17 fokig melegszik majd a levegő. Eső nem várható.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Hogy ön is legyen a napra kész.
12: Szia Patti, köszönjük szépen a híreket. Vissza a zenékhez még hozzá Cyril és Mark Lowe közös zenéjével, aztán a későbbiekben beköszön majd Bonnie Tyler, Camaro Kanadából és Lady Gaga is, na meg Molly Kapitány hozza a közlekedési infókat. Ebben a fél órában amúgy is erre fogunk majd jobbára koncentrálni, hiszen jelentős változások lesznek még, hogyha csak időszakosan is a pénteki Tour de Hongrie miatt. Tartsatok velünk, és akkor nem lesz majd már pénteket meglepet.

0: ugorjon neki a napnak, mi segítünk. Ez itt a Naprakész. Közlekedési információk.
1: Moli kapitány megérkezett, itt van a vonalban, és hozta a közlekedési infókat. Ugye? Szóval jó reggelt, hello!
2: Jó reggelt, szia, hello, igen.
1: Na, halljuk, te mit tapasztaltál? Én egyébként elég élénk forgalmat hajnalban, amikor érkeztem.
2: Erős a forgalom ma is az R6-szor a taxi szerint, a lámpák működnek. Most már lassan szárazak lesznek az utak, bár az eső még nagyon jól esne, egy kis csendes, többnapos eső jól lett volna a mezőgazdaságnak, de hát ez is ér valamit talán. A kontrási tele van, a Bajcsi a postáig, lépésbe lehet szinte haladni. Szerintem érdekes módon viszonylag jó ahhoz képest, hogyha sokan vannak a városban, ott is sokan szoktak lenni, míg az OTP-nél is kicsit szellős. A Német is van viszont oda-vissza, mindkét irányba, ott egyébként a Taljántól a Bicóig föl is szedték a parkolót, erre figyeljenek. És hogyha a Dammenicsban autózunk, ott is van egy ilyen útfelbontás, mégpedig a Taljántól GPS-ig mindkét irányba közműveket fektetnek le, vagy újítanak föl, ott is lehet erre számítani. A Honvéd a körforgalomig, a két körforgalom között, tehát a Betlen tér és az Anyás tér körforgalom között, de a Kisföld utca is forgalmas, Hárst a fő utcát, Virágot mindenki kiemeljük, talán még a Hősök templomát és a Pécsi utcát is. A Mező utca az Toponár fele, igen forgalmas, rövid az zöld, kevesen férnek át, és hát a körtemplomnál is lehet sorbálni, a régi kanizsai út fele ki, a két testvér fele, meg a Margit templom fele is el lehet dönteni, hogy merre szeretné sorbálni. Talán a lámpa előbb kiengedi őket, mint a másik oldalon, hiszen nem mindig vagyok udvariasak. A városba vezető utakon nagy a forgalom, és a Sulik környékének az utcáin is. Ennyit szedtünk össze az R6-szal a taxival, legyünk óvatosak, és hát figyeljünk egymásra.
1: Akkor van egy jó hírem, hogyha várod még az esőt, ugyanis holnap, hát talán holnap kevésbé csak így szorványosan lehet. 15-én, pénteken 1 milli, az mondjuk nem sok. Szombaton viszont 11 milli az előrejelzés. Vasárnap további 8 mm, jövő hétfőn 5 mm, jövő kedden szintén 8 mm, jövő szerdán pedig nagyjából 3 mm-nyi fog hullani, úgyhogy májusi eső aranyat érhet.
2: Ez így van. Szia!
1: Köszi, szia!
0: Közlekedési információkat hallottak. Jó utat! Top volt! Ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.

0: Mama. Indítsa a reggelt frissen. Ez itt a Naprakész.
1: 3:48 múlott egyetlen perce. Jó reggelt kívánok! Holnap után jön a Tour de Hongrie ismételten Kaposvárra. Lesz majd szakaszhajrá, innen lesz ugyebár a start, és kétszer is megfordulnak. Ennek kapcsán viszont bizony változásokat vezetnek be, például a buszközlekedésben is. Forgalomkorlátozásokra és járatkimaradásokra kell számítani. A közlekedési ZRT tájékoztatása szerint több helyi járat nem közlekedik, illetve módosított útvonalon, vagy késéssel jár majd a kora délutáni órákban. Nem egész nap, hanem csak 12 óra 30 és 13 óra 35 között lesz ez így. Már is mondom az érintett járatokat, ez a 12-es vonal, a 13-as vonal, a 31-es vonal, a 33-as, továbbá a 40-es, 41-es, 42-es, 44, 45, 46-os, aztán a 61, 62-es, 71-es, 73-as, 75-ös, 81-es, 82-es, 83-as, 87-es, 89-es és 91-es vonalakat, illetve buszokat érinti. Ezen kívül más járatot a forgalomkorlátozás nem fog érinteni, és mint hangsúlyoztam, itt is egyetlen egy olyan óra van, ami rázós. Utána a versenymezőny elhalad, és minden visszáll a régi kerékvágásba. Ha valaki a felsorolt járatok valamelyikével szokott ez időtájt közlekedni, akkor nézzétek meg, vagy a közlekedési ZRT, vagy akár a kaposvármos.hu, vagyis a mi saját híroldalunkat is, ahol tételesen felsoroltuk, hogy mi az, ami kimarad, honnantól vagy éppenséggel meddig és hogy merre közlekednek ezek a buszok. A másik közlekedéssel kapcsolatos információ, hogy parkolókat fognak lezárni, nem szerte a városban, ez csak az aréna melletti parkolókat érinti. Hát persze ott lesznek a csapatok, egy elképesztően nagy apparátus, hát már csak azért is, hát ne felejtjük el, hogy 6 kontinensről 29 nemzet, 19 csapata vesz részt összesen 114 versenyzővel az idei Tour de Hongrie-n, ami nem mellesleg 101 éves múltra tekint vissza. Ezek a csapatok tehát ott lesznek az aréna mellett a parkolóba, azokat lezárják, és aztán kora délután startol az őrület, akár oda a helyszínre is érdemes kilátogatni már délelőtt a bemutatásokra, az ismerkedésekre, fotózásokra, aztán meg lehet nézni a startot, bent a városban az áthaladást, majd később a szakaszhajrát is.

0: Reklám.
1: Teljesen megújultunk. 1200 négyzetméteren, vadonatúj kardio részleggel, 150 géppel és 6000 kilós ujjal várunk a fitness arénában. Májustól, hajnali 4-től, éjfélig, fitness aréna. Hozzánk tartozol.
2: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a Szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
3: Szerelem a gyűlölet ellen.
4: Lehetsz király, hiába vagy.
3: A Romeo és Julia Musical 2026. május 16-án csupán egy alkalommal a Kaposvár Arénában. Jegyek a broadway.hu weboldalon kaphatók.
5: Idő van. Készen állsz a 24 órás villámakcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
6: Minden, ami ingatlan, Bold ingatlan. Ha ingatlanát eladná, vagy vásárolna, bérelne, vagy bérbeadna, válassza a Bold ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Irányi Dániel utca 9, www.boldingatlan.hu.
7: Tavaszi cipővásár a Mantrani cipő üzletben, a Kaposvár plázában. Szinte minden lábbelit leárasztunk, így most szuperakciós áron juthatsz hozzá. Kedvenc cipőthöz, szandálodhoz vagy papucsodhoz. Ajánlatunk más akciókkal nem vonható össze, és visszavásárlásra sem érvényes. Ne feledd, ha cipő, akkor Mantrani a Kaposvár plázában. Új szemüveg? Akkor most figyelj! Join-upok az Optic World exkluzívban. Mínusz 25% kedvezmény minden termékre. Ray-Ban, Oakley, Tom Ford és Calvin Klein modellekre is. Csak csütörtöktől vasárnapig. Ne maradj le! Várunk Kaposváron a Tesco üzlet soron.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
8: Új előadással várja az érdeklődőket ma a Mate Szabad Egyetem. A Tour de Hongrie kaposvári szakasza miatt parkoló lezárásokra is számítani kell. Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Pál Patrícia. Önök a Rádió Most híreit hallják reggel 8 órakor. Ma folytatódik a Mate Szabad Egyetem program sorozata Kaposváron. Az előadások középpontjában ezúttal a táplálkozás és a tejfogyasztás áll majd. A két előadó, a Finofood Kft. Ügyvezetői a többi között arra keresik a választ, hogyan változnak étkezési szokásaink, és milyen szerepet kapnak a hagyományos állati eredetű élelmiszerek a modern táplálkozásban. A rendezvény célja, hogy közérthetően mutassa be a táplálkozási trendek, az élelmiszeripar és az egészségtudatos életmód kapcsolatát. Az előadás 3 órakor kezdődik, ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A Tour de Hongrie kaposvári szakasza miatt pénteken több utcában ideiglenes parkolási tilalomra és útlezárásokra kell számítani. A mezőny 13 órakor indul a Kaposvár arénától, és a belvároson áthaladva két alkalommal is érinti a várost, miközben a szakasz teljes idejére több perces lezárások is várhatók. A szervezők szerint az érintett útvonalakon 8 és 14 óra között tilos lesz parkolni, és a Nagypiac parkolóháza is időszakosan lezárásra kerül. Több mint 500 napos kacsa érkezett a Mate Kaposvári kampuszának ökológiai baromfi teljesítményvizsgáló egységébe, ahol újabb kutatási program indult. A vizsgálatok során a szakemberek azt elemzik, hogyan befolyásolja a különböző fényintenzitás és színhőmérséklet a kacsák fejlődését, takarmány felvételét és viselkedését. A kutatás célja olyan állatjóléti szempontokat is figyelembe vevő technológiák kidolgozása, amelyek a nagyüzemi kacsatartásban is alkalmazhatóak lehetnek. A program egyetemi és szakmai együttműködésben valósul meg. A leggyakoribb hibák elkerülésére figyelmeztet a NAV az SZIA bevallásokkal kapcsolatban. Ilyen például, hogy a 4 vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét nem jogosult személyek veszik igénybe, illetve félreértelmezik a jogosultsági feltételeket. Előfordul az is, hogy a 3 gyermekes anyák kedvezményét nem a megfelelő időszak jövedelmeire számolják el, vagy hogy a felsőoktatásban tanuló gyermekeket még kedvezményezett eltartottként tüntetik fel, pedig már csak eltartottnak számítanak. A NAV most azt kéri, hogy aki bizonytalan, május 20-áig kérjen segítséget az adóhivataltól.
0: Időjárás jelentés.
8: Ma már szárazabb, naposabb idő várható. A hajnali csípős hideg után napközben 17 fokig melegszik majd a levegő. Eső nem várható.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Minden hétköznap reggel 7-től 9-ig. Naprakész. Hogy ön is legyen a naprakész.
9: Vissza a naprakész témájhoz és remek előadóink kiváló slágereihez. Úgyhogy folytatjuk most Robin Schulzzal és Madonnával, az újdonsággal, aztán pedig újabb témákat hozok. Például, hogy 5 újonc került be a labdarúgó válogatott idei keretébe, és többek között szó lesz majd az átlag keresett toplistáról is.

0: Legyen jókedvű és lendületes! Ez itt a Naprakész!
1: Madonna újdonsága, Bring Your Love pörgött itt a Rádió Mostban, és mindig érdemes rá figyelni, amikor ő valami újjal hozakodik elő, főleg, hogy most Sabrina Carpenterrel együtt énekelt. Már csak azért is, mert ez egy kis ízelítő volt a július 3-án megjelenő 15. stúdió lemeze kapcsán. A lemezen pedig ismét azzal a Stuart Price-szal dolgozott, akivel amúgy a 2005-ös eredeti sikeralbumot, a Confession-t is készítették. Madonnának több alkalommal is volt már úgymond korszakalkotó stílus váltása. Most ilyen váltás nem történt, inkább visszanyúlás. Úgyhogy aki annak idején szerette mondjuk a Jumpot, na az valami hasonlóra számíthat majd júliustól. Nem mellesleg lesz egy kis film premierje is június 5-én a Tribeca Fesztiválon. Ott mutatják be a Confession 2 című 10 perces vizuális filmet, ami az album első 6 dalát fogja össze egyetlen látványos alkotásba. Hát azért nem semmi, na, tegyük hozzá, hogy 67 évesen ismét a táncparkettet választotta Madonna, és a Warner Recordshoz való visszatérésében minden eddiginél aktívabb. Le a kalappal, nektek is legalább ekkor energiát kívánok, nemhogy a mai napra, az egész életre.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Kezdje a napot informatívan. Ez itt a Naprakész.
2: Sportoljunk, és ez alkalommal nem tekerünk, hanem focizunk egy picit. Labdarúgás kedvelők, figyelem! Bejelentették a keretet, az új keretet. Marco Rossi szövetségi kapitány tegnap Telkiben hozta nyilvánosságra a 29 fős névsort. Pécsi Ármin, Markgráf Ákos, Szendrei Norbert, Tóth Rajmund és Kovács Bendegúz először kapott meghívót, vagyis 5 újonc került be a magyar labdarúgó válogatott idei második keretébe. Az akvezető elárulta, hogy elsődlegesen az edzéseken akarja látni az újoncokat, de többüket szeretné majd kipróbálni is. Hozzátette, a kísérletezés szót szeretné kerülni, viszont korábban több játékosát is ilyen körülmények között dobta be a mély vízbe. Bármi is kisülhet belőle. Sosem árt a frissítés. Beszéltük is már hajnalban, hogy egy dolog biztos az életben, az pedig maga a változás és a változtatás. Hát ha kell, akkor kell. Kíváncsian várjuk az esetlegesen velük vívott válogatott mérkőzéseket. A legközelebbi ugye június 5-én Finnország ellen meccseljük majd, aztán Kazasztán ellen júni 9-én, az ukránok ellen szeptember 25-én, az északírek ellen szeptember 28-án, Grúzia ellen október 2-án, az ukránok visszavágója pedig majd október 5-én lesz majd. Ezek a biztos mérkőzések már. Vissza.

0: műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Ki hisz a szellemekben? Ki látott már szellemeket, és ki akar látni? Ez itt a kérdés. Vilike, hiszel a szellemekben?
2: Vannak olyan hozzáértő emberek, hogy megnézik az aurádat, és van, amikor körülötte vannak más színek is.
1: Ez egy másik kérdés. Nem az ilyen jellegű spirituális szellemekre gondolok én, hanem arra, hogy szerinted Joli néni végigmegye a folyosón éjjelente, ha nem tudott átkelni a túlvilágra.
2: Azok itt bolyonganak, igen.
1: Hallottatok már Vic Tandyről? Ő egy brit mérnök, aki bizony szellemet látott a munkahelyén, aztán kiderült, hogy egy elszívó ventilátor olyan frekvencián sugároz egy bizonyos álló hanghullámot, amit ugye az emberi fül nem hall. Kiderült, hogy a 19 Hz körüli hangok, úgynevezett infrahangok, nem csak hogy félelmet, szorongást, szédülést kelthetnek, a szemgolyók rezgési frekvenciája miatt olyan vizuális torzulásokat és hallucinációkat is okozhatnak ezek a frekvenciák, amelyeket pontosan szellemlátásnak lehet érzékelni.
2: Hűha!
0: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től.
3: Miki és Moli tavaszi megújulását a Biocentrum támogatja. Biocentrum. Központban az egészség.
0: Műsorajánlót hallotta.
4: Reklám. 8 év garancia, kompromisszum nélküli japán megbízhatóság. Ez az új Mitsubishi Outlander PHEV. Plug-in hibrid technológia, 85 km elektromos hatótávval, 302 lóerő teljesítménnyel, és most 4 millió forint kedvezménnyel. Mitsubishi Outlander PHEV. Az élet nagyszerű.
5: A tájékoztatás nem teljes körű. További információ Nyitrai Autóház Kft. Kaposvár, Hársalja utca 5. www.mitsubishinyitrai.hu.
6: Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
7: Figyelem! Május 1-től! Szintet lép a Fitness Arena! Új extra hosszú nyitvatartás! Minden nap hajnali 4-től éjfélig! Fitness Arena! Hozzánk tartozol!
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
3: Ismét bajnok a Finó Kaposvár. Ma újabb előadással várja az érdeklődőket a Szabad Egyetem. Jó napot kívánok, Pál Patrícia vagyok, önök pedig a Rádió Most híreit hallják 8:30-kor. Ismét magyar bajnok a Finó Kaposvár. A férfi röplabdázók 21. alkalommal értek fel a csúcsra. A somogyi együttes a döntő negyedik mérkőzésén hazai pályán fogadta a MÁV előre csapatát. A kaposváriak végig magabiztosan játszottak, különösen a második és a harmadik szetben, ahol a fehérváriaknak esélyük sem volt a fordításra. A találkozó legeredményesebb játékosa Hubicska Patrik lett 15 ponttal. Ma folytatódik a MATE Szabad Egyetem programsorozata Kaposváron. Az előadások középpontjában ezúttal a táplálkozás és a tejfogyasztás áll majd. A két előadó, a Finofood Kft. Ügyvezetői a többi között arra keresik a választ, hogyan változnak étkezési szokásaink, és milyen szerepet kapnak a hagyományos állati eredetű élelmiszerek a modern táplálkozásban. A rendezvény célja, hogy közérthetően mutassa be a táplálkozási trendek, az élelmiszeripar és az egészségtudatos életmód kapcsolatát. Az előadás 3 órakor kezdődik, ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A legtöbb online visszaélést 2025-ben is gyermekek ellen követték el, derül ki a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság közleményéből. Mint írták, több mint 2500 bejelentés 80%-a igényelt érdemi intézkedést. A gyermekek ellen elkövetett visszaélések aránya továbbra is kiemelkedő, és a legtöbb eset közösségi média platformokon jelent meg. Az adatok szerint az adathalász és hamis webáruházas csalások száma is rekordot döntött, miközben a bejelentések jelentős részére a szolgáltatók néhány napon belül reagáltak.
0: Időjárás jelentés.
3: Ma már szárazabb, naposabb idő várható. A hajnali csípős hideg után napközben 17 fokig melegszik majd a levegő. Eső nem várható.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. hogy ön is legyen a napra kész.
8: Vidám napot kívánok, sziasztok, tartsatok velünk, egy nagyszerű együttműködés. Jön Maroon 5 és Christina Aguilera közös zenéje, Moves Like Jagger, majd a Pink Panthers és Zala Larson közöse a Stateside. Utána zárva ma reggeli napra készt arról, hogy egy magyar sört választott a nyár sörének a világ egyik vezető magazinja, és hozom az átlag keresett top listát szakmák szerint.

0: legyen jókedvű és lendületes. Ez itt a Naprakész.
1: Kellemes napot, most már remek délelőttöt is kívánhatok. Sziasztok! Eric Carmen zenéje után ugye a Dirty Dancing filmből jön majd Declan J. Donovan és a Hungry Heart. Vicces, hogy a Hungry Eyes után Hungry Heart a folytatás, de ez tényleg tök véletlen, nem szándékosan adta így ki a sors. Ami viszont biztos, hogy nem véletlen, hiszen a minőségen múlott. Képzeljétek, egy 400 forintos magyar sört választott a nyár sörének a világ egyik vezető magazinja. Ez a Drink Business oldal a világ egyik legmeghatározóbb és legnagyobb eléréssel rendelkező angol nyelvű szakmai oldala az egész globális italiparban. Havi nagyjából 1 millió megtekintést tudnak felmutatni, tulajdonképpen az ágazat egyfajta trend barométereként is funkcionál. Nem elhanyagolható tehát annak a hatása, hogyha ők összeállítanak egy ajánlást a legjobb nyaraló sörökből, ahogy azt a minap tették. Számunkra, magyarok számára pedig ráadásul különösen örömteli, hogy a hetes listára egy magyar sör is felért. Nézzük, hogy melyek egyáltalán ezek a sörök. A legmenőbb nyári sörök a görögországi Mythos, a portugál Superbock, a szintén portugál Sagres, az olasz Peroni Red Label, a spanyol Mahou, a cseh Pilsner Urquell és a magyar Dreher Gold. Ahogyan írják, finom és félelmetesen kedvező áru választás karakteresen keserű láger élményt nyújt. Na hát akkor kívánunk sok sikert és legyünk rá büszkék, hogy mi magyarok is ott vagyunk a legmenőbb sör előállítók, sörfőző országok között.

0: indítsa a reggelt frissen. Ez itt a Naprakész.
1: Már majdnem vége a reggeli Naprakésznek. Van még egy Tate McRae felvétel vissza, illetve egy információm, amely az átlagkeresetekről szól. Egész pontosan a szakma szerinti átlagkeresetekről. Mennyit kerestek mondjuk a törvényhozók, a fizikusok, a kubikusok? Nos, a foglalkozások egységes osztályozási rendszere, ez a FEOR szerinti bruttó átlagkereset listából minden kiderül. A statisztikai hivatal által megállapított, az uniós pályázatok 2025-ös elszámolásaira vonatkozóan irányadó adatokat a Nemzeti Fejlesztési Központ tette közzé a hivatalos pályázati portálon. Kikopiztam a teljes listát, nyilván nem lehet elmondani azt a több száz szakmát, ami ugye van jelenleg is létezik Magyarországon. Mire jó a mesterséges intelligencia? Hát erre. Megkértem, hogy az összes adatból készíts el a top listát, legalábbis a top 10-et, hogy el tudjam nektek mondani. Nos, a kereseti szakma szerinti top lista így néz ki. A legtöbbet a légiforgalmi irányító szakmával lehet keresni, átlagosan bruttó 3.912.766 forintot. A légijárművezetők és a hajózó mérnökök a másodikak a top listán, ők 700 ezer forinttal keresnek kevesebbet, mint a légiforgalmi irányítók, azaz 3.201.941 forintot. Harmadik a top listán a törvényhozó, a miniszter és az államtitkár, az ő fizőjük bruttó 2,5 millió forint, bőven. Negyedik a top listán a pénzintézeti tevékenységet folytató egységvezető a 2.200.000 forinttal, a szakorvosok 2.100.000-et keresnek, az informatika és telekommunikációs tevékenységet folytató egységek vezetői 1.900.000-at, a sportolók, az élsportolók 1.800.000-at átlagosan, és így tovább, és így tovább. A lista legalsó három helyezettje az erdészeti, vadászati és halászati foglalkozású munkások 298.000, az egyszerű szolgáltatási és szállítási foglalkozású a 253, a nád és fűzfeldolgozó, seprű és kefegyártók pedig 248.000-rel szerénykednek a top lista alján.

0: Ez volt a Naprakész. Reklám.
1: Szeret Kaposváron élni és munkát keres? A Szigeti Kft. Várja Önt is. CNC Marós, esztergályos, gyártás technológus és gépészmérnök végzettséggel várjuk új kollégák jelentkezését. Mindemellett képzéseinkkel lehetőség nyílik mindenki számára, hogy egy csapatban dolgozzunk. Jelentkezését elküldheti az info@szigetikft.hu e-mail címre, vagy keressen minket a 0630 500 66 16-os telefonszámon.
2: Műfőakció a Baross szőnyegáruházban. Szeretnél egész évben gyönyörű zöld kertet fűnyírás és sár nélkül? Most a prémium minőségű műfűvek elképesztő áron már 2990 forint per négyzetmétertől kaphatók. Természetes hatás, UV-álló, vízelvezető, tartós és időjárásálló. Ne várj! Újítsd meg otthonod a Baross szőnyegáruházzal. Kaposvár, Baross Gábor utca 8-10.
3: Teljesen megújultunk! 1200 négyzetméteren, vadonatúj kardiorészleggel, 150 géppel és 6000 kilós ujjal várunk a Fitness Arénában. Májustól, hajnali 4-től, éjfélig, Fitness Aréna, hozzánk tartozol!
4: Most igazán megéri plazmaadóvá válni a kaposvári plazmaponton. Csatlakozz májusban, és szerez az 5. plazmaadásodig 123.000 forint juttatást. Jót tenni jó! Várunk az Áhím András utca 2 szám alatt. www.plazma.hu.
5: Idő van, készen állsz a 24 órás villámakcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
6: Új szemüveg? Akkor most figyelj! Joynapok az Optic World Exclusive-ban mínusz 25% kedvezmény minden termékre, Ray-Ban, Oakley, Tom Ford és Calvin Klein modellekre is. Csak csütörtöktől vasárnapig. Ne maradj le, várunk Kaposváron a Tesco üzlet soron.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
7: Parkoló lezárásokra is számítani kell pénteken a Tour de Hongrie kaposvári szakasza alatt. Balesetekhez riasztották a somogyi tűzoltókat. Jó napot kívánok, 9 óra van. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. A Tour de Hongrie kaposvári szakasza miatt pénteken több utcában ideiglenes parkolási tilalomra és útlezárásokra kell számítani. A mezőny 13 órakor indul a Kaposvár arénától, és a belvároson áthaladva két alkalommal is érinti a várost, miközben a szakasz teljes idejére több perces lezárások is várhatók. A szervezők szerint az érintett útvonalakon 8 és 14 óra között tilos lesz parkolni, és a Nagypiac parkolóháza is időszakosan lezárásra kerül. Balaton kerülő túrát szervez a Somogyi Motorosok Egyesület. Az Egyesület 150 motoros részvételére számít, az ország több pontjáról és a határon túlról is. A program során több megálló is szerepel, köztük Badacsony, Balaton, Füred vagy Balaton Virágos. A tervek szerint lesz motorszentelés is, valamint közös ebéd, séta és pihenők a tó környékén. Két közlekedési balesethez is riasztották a hét elején a somogyi tűzoltókat. Mesztegnyő és Kelevíz között egy személyautó letért az útról, majd fának csapódott. A járműben egy ember utazott, aki könnyebb sérüléseket szenvedett. Tab és Bábony-Megyer között is baleset történt, ahol egy gépkocsi árokba sodródott. A járművezetőjét a tabi önkormányzati tűzoltók emelték ki az autóból, majd a mentők kórházba szállították. Több mint 500 napos kacsa érkezett a Mate Kaposvári kampuszának ökológiai baromfi teljesítményvizsgáló egységébe, ahol újabb kutatási program indult. A vizsgálatok során a szakemberek azt elemzik, hogyan befolyásolja a különböző fényintenzitás és színhőmérséklet a kacsák fejlődését, takarmány felvételét és viselkedését. A kutatás célja olyan állatjóléti szempontokat is figyelembe vevő technológiák kidolgozása, amelyek a nagyüzemi kacsatartásban is alkalmazhatóak lehetnek. A program egyetemi és szakmai együttműködésben valósul meg. A leggyakoribb hibák elkerülésére figyelmeztet a NAV az SZIA bevallásokkal kapcsolatban. Ilyen például, hogy a 4 vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét nem jogosult személyek veszik igénybe, illetve félreértelmezik a jogosultsági feltételeket. Előfordul az is, hogy a 3 gyermekes anyák kedvezményét nem a megfelelő időszak jövedelmeire számolják el, vagy hogy a felsőoktatásban tanuló gyermekeket még kedvezményezett eltartottként tüntetik fel, pedig már csak eltartottnak számítanak. A NAV most azt kéri, hogy aki bizonytalan, május 20-áig kérjen segítséget az adóhivataltól.
0: Időjárás jelentés.
7: Ma már szárazabb, naposabb idő várható. A hajnali csípős hideg után napközben 17 fokig melegszik majd a levegő. Eső nem várható.
0: Időjárás jelentést hallottak.
8: A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor.
9: Nem állunk meg, hát mondjuk sose állunk meg, hanem folytatjuk tovább Madison Avenue-vel, Diazmántával, Kosinnel itt a Rádió Mostban. Jön majd a programajánló, és a jó hír, hogy hamarosan nyitnak a Szedd Magad

0: Velünk gyorsabban telik a munkaidő. Rádió Most.
1: Sziasztok, hatékony és tartalmas napot kívánok. Éppen 4:10 van, amikor Tina Turner sorsfordító zenéjével folytatjuk tovább itt a Rádió Mostban. Mint ahogy igen, csak sorsfordító például a gyerekek, hát a gyalogló bicikliző gyerekkora, ami hát egyre inkább nincs így, mert hogy drámaian visszaszorult az önálló mozgásuk. Igazándiból akkor teszünk jót a kisebb gyermekkel, és ez egy kérdés, hogy szerintetek akkor, hogyha minden nap autóval elcipeljük az iskolába, edzésre, osztálytárs születésnapi bulijába, vagy bíztatjuk és adjuk, ami egy generációval ezelőtt még természetes volt, hogy a gyerek gyalog menjen iskolába, tömegközlekedve, biciklivel, áttekerhet a barátjához, vagy akár egyedül is leszaladhat a boltba. Hát az a helyzet, hogy nagyon sok családban sajnos ez már elképzelhetetlen. A kutatások szerint a gyerekek önálló mozgása elképesztő módon drámaian visszaszorult, és ez nem csak a fizikai állapotukra, hanem az önállóságukra és a mentális jólétükre is bizony-bizony hatással van. És az a helyzet, hogy ezek tények. Ebből pedig egy dolog következik majd, túl azon, hogy mennyire önállótlanok lesznek, sőt, már nagyon is azok. A másik pedig, hogy temérdek betegségük lesz majd a mozgás hiány életmód miatt. De van egy szó, amely ebben az esetben nagyon-nagyon-nagyon-nagyon megfontolandó, az pedig úgy hangzik, hogy példamutatás.
0: Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.

0: Szervác, megkozta a hideget. Az a helyzet, hogy ma reggel helyenként még fagy is volt, de most már tényleg hétágra süt a nap. A holnap reggel is azért még hűvös lesz, de fagyveszély nem fog fenyegetni. Esett némi csapadék is, úgyhogy a következő egy-két napban, amíg majd hétágra süt a nap, reméljük, hogy ez a sok víz felszívódik és jól tud hasznosulni, például az eperben. A hűvös tavasz miatt a szabadföldi eper idén a megszokottnál később kerülhet nagyobb mennyiségben a piacokra. Igaz, már azért most is van, tegyük hozzá, hetek óta, de a szedd magad földek nyitására is várni kell még néhány hetet. Ennek ellenére azért pár helyet már most is érdemes feljegyezni, hiszen a termelők szerint az árak több helyen is kedvezőben alakulhatnak a tavalyihoz képest. Magyarországon jelenleg 800 hektáron termesztenek szamócát, a legjelentősebb termőkörzet amúgy Lajos Mize környékén található, és bár a köznyelven többnyire eperként emlegetjük, a termesztett gyümölcs hivatalos neve szamóca, és fontos sajátossága, hogy nem utóérő. Ez azt jelenti, hogy leszedés után már nem javul tovább a minősége, mit mondjuk a déli gyümölcsöki általában, úgyhogy ezért frissen, közvetlenül a szedés után a legízletesebb, onnan a legjobb megenni egyébként a földről. A boltokban és a termelői standokon már egy ideje ugye látjuk a fóliás epret, a szabadföldi termés azonban a hideg tavasz miatt késésben van, úgyhogy még egy picit várni kell rá, és így, mint mondtam, a szedd magad földekre is. De, hogy hol lehet majd epret szedni? Hát, aki a Szedd Magad akcióhoz csatlakozott, annak mondom, hogy 1500, sőt, még akár 1300 forintos kilónkénti ára is lemennek majd. Sőt, azt mondták, hogy idén előfordulhat 1000-1100 forint körüli ár is. Hát nem mindegy, hogy egy befőzés ugye milyen áron történik. És hogy hol? Pest vármegyében, az Erbírlendben, a Győr-Moson-Sopronban, az Eperországban, ott van még a Juliska mama kertje, aztán az Epres kert, Békésben a Zöldfa Eper, ott van például az Eprészet Muronyban, Hajdúbiharban a Dancsi kertészetben, Jász-Nagykuszónok vármegyében az Eper-szigetünk juthatunk friss gyümölcshöz, és akkor nézzük a közelebbieket, itt a Dunántúlt, Zalában a Vadboldogasszonyi Epres kert, Vas vármegyében a Szombathelyi Tücsökeper, nálunk Somogyban pedig a Marcaliban működő Eperliget csatlakozik a Szedd Magad lehetőségekhez. Úgyhogy, jaj, de jó lesz, én már nagyon-nagyon várom. Igaz, nekünk van saját, azt meg aztán még jobban várom, amikor az ember csak kimegy, lefújkodja róla az esetleg egy kis földet, egy-két bogárkát, és már mehet is be a bendőbe. Tényleg az a legfinomabb.
1: 91.2 Rádió most.

0: Reklám.
1: Palánta és fűszernövények hete a Hélia kertészetben. Paradicsom, paprika, uborka, cukkini, padlizsán, csilik, fűszernövények és még rengeteg klasszikus és különleges zöldségpalánta egy helyen, hogy idén ne csak kerted legyen, hanem valódi ízbirodalmad. Emellett a megszokott bőséges dísz és gyümölcstermő kínálattal is várunk hétfőtől vasárnapig. Részletek a Hélia kertészet Facebook oldalán.
2: Új szemüveg? Akkor most figyelj! Joinapok az Optic World exkluzívban. -25% kedvezmény minden termékre. Ray-Ban, Oakley, Tom Ford és Calvin Klein modellekre is. Csak csütörtöktől vasárnapig. Ne maradj le! Várunk Kaposváron a Tesco üzlet soron.
3: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
4: Joinapok a Diego-ban május 14-e és 17-e között. 15% kedvezmény padlóburkolatra és falipanelre, 20% kedvezmény darabszőnyegre, függönyre, karnisra, tapétára, rolóra és kültéri termékekre, többek között műfűre és WPC-re is. Diego, otthon generációkon keresztül.
5: Nyitva hétköznap 9-től 17:30-ig, szombaton 9-től 14 óráig, vasárnap 9-től 13 óráig, Kaposváron, a Dombóvári út 3-ban.
2: Cseri modellek a Kaposvár KKFT-nél már 9.190.000 forinttól elképesztő 1%-os finanszírozással. Benzines, hibrid, plug-in hibrid modellek nagyon gazdag alapfelszereltséggel, akár hétüléses változatban is. Kaposvár KKFT, Cseri autószalon, a Rákóczi focipálya mellett. Cseri, kár lenne kihagyni.
6: Retro hetek a Szlendi pékség és cukrászda üzleteiben. Ha szereted a régi hagyományos ízeket, itt a helyed. Hatlapos, lajcsi szelet, méteres süti és színes kókusztekercs vár rád. Sőt, egy kis meglepetéssel is készültünk. Május 12-től 15-ig a 16 szeletes Isler torta féláron 8000 helyett csak 4000 forint. Várunk Kaposváron, a Főutcán, az Anna utcában és a Nagypiacon.
7: Utolsó pár gyógypapucs most 40% kedvezménnyel a Természet patikájában. Siessen, az akció csak a készlet erejéig érvényes. Nyitott és zárt papucsok több színben és fazonban, speciális gyógybetétekkel és praktikus ortopédiai megoldásokkal, hogy minden korosztály számára valódi kényelmet nyújtsanak. Természet patikája, Kaposvár, Anna utca 12.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
8: Ma is várja az érdeklődőket a Mate Szabad Egyetem. Ismét bajnok lett a Finó Kaposvár röplabda csapat. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Pál Patrícia. Önök pedig a Rádió Most híreit hallják 10 órakor. Ma folytatódik a Mate Szabad Egyetem program sorozata Kaposváron. Az előadások középpontjában ezúttal a táplálkozás és a tejfogyasztás áll majd. A két előadó, a Finó Food Kft. Ügyvezetői a többi között arra keresik a választ, hogyan változnak étkezési szokásaink, és milyen szerepet kapnak a hagyományos állati eredetű élelmiszerek a modern táplálkozásban. A rendezvény célja, hogy közérthetően mutassa be a táplálkozási trendek, az élelmiszeripar és az egészségtudatos életmód kapcsolatát. Az előadás 3 órakor kezdődik, ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Ismét magyar bajnok a Finó Kaposvár. A férfi röplabdázók 21. alkalommal értek fel a csúcsra. A somogyi együttes a döntő 4. mérkőzésén hazai pályán fogadta a MÁV Előre csapatát. A kaposváriak végig magabiztosan játszottak, különösen a 2. és 3. szetben, ahol a fehérváriaknak esélyük sem volt a fordításra. A találkozó legeredményesebb játékosa Hubicska Patrik lett 15 ponttal. 7 óra alatt több gyorshajtót fogtak a somogyi rendőrök. A közlekedés rendészeti szakemberek több mint 3400 gépkocsi sebességét ellenőrizték egy összehangolt akció során. A 10 órától 17 óráig tartó ellenőrzés ideje alatt a járőrök 31 gépjárművezetővel szemben intézkedtek sebesség túllépés miatt. Balatonkerülő túrát szervez a Somogyi Motorosok Egyesület. Az Egyesület 150 motoros részvételére számít, az ország több pontjáról és a határon túlról is. A program során több megálló is szerepel, köztük Badacsony, Balatonfüred vagy Balatonvirágos. A tervek szerint lesz motorszentelés is, valamint közös ebéd, séta és pihenők a tó környékén. Ópusztaszeren tartják az első kormányülést, közölte a miniszterelnök keddeste a Facebook oldalán. Magyar Péter szerint a kabinet elsőként az országot sújtó aszályhelyzettel és a szükséges vízgazdálkodási intézkedésekkel foglalkozik. A kormány emellett dönt az állami intézmények és cégek átvilágításáról, valamint több jogszabály módosítását is megkezdi. Napirendre kerülnek az energiaellátási és gyermekvédelmi kérdések is. 15 magyar szerepel a Tour de Hongrie országúti kerékpárverseny mezőnyében. A csapatbemutatón elhangzott, hogy a kontinentális magyar és nemzetközi csapatokban olyan versenyzők is indulnak, mint Dina Márton és Fetter Erik, míg a mezőny egyik legnagyobb neve Walter Attila, aki 2020 után tér vissza a hazai körversenyre. A viadalon több ismert nemzetközi klasszis is rajthoz áll, köztük sprinterek és összetett esélyesek, így erős mezőny várható, összesen 19 csapattal.
0: Időjárás jelentés.
8: Ma már szárazabb, naposabb idő várható. A hajnali csípős hideg után napközben 17 fokig melegszik majd a levegő. Eső nem várható.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.
9: Ojajajaj, már Huni műsoridejét rabolom, de csak azért értem itt vissza, hogy elbúcsúzzam és megköszönjem a megtisztelő figyelmeteket. Holnap reggel ismét találkozunk, bízom bennem. Én már várom az alkalmat. Sziasztok, további jó munkát, szép napot kívánok. Huni, neked is.

legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Right. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is vele.

0: Programajánló.
1: Szép napot, Kaposvár, Róth Balázsi Hunoraházban, és egyből bele is vágunk egy programajánlóval a mai délelőttbe itt a 91.2 Rádió Moston, május 13-án. Ugyanis a Kaposvári Polgári Kaszinó aktívan szervezi a programjait, és holnap 18 órakor a könyvtárban Böszörményi Nagy Gergely lesz a Kaposvári Polgári Kaszinó vendége, a Brain Bar alapítója, a MOME alapítvány kuratóriumi elnöke, akinek az előadását hallgathatjátok meg. Az előadás címét még nem közölték, de biztos vagyok benne, így az előadó kilétét illetően, hogy izgalmas lesz. És már most beírhatjátok a naptárba azt, hogy május 28-án is várnak benneteket a könyvtárban, szintén egy este 6 órai rendezvényre, a Homo Ludens művöltségi csapatjátékra. A játékmesterek dr. Szijjártó Attila és dr. Boda Róbert. Menjetek és kicsit tornáztassátok meg ti is az agytekervényeket.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most.
2: A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Időjárás jelentés.
2: A tegnap egy igen-igen kellemetlen hidegfront érkezett, viszont egy frontmentes, nyugodt idővel folytatódik a hét. Csapadék már nem várható, és több-kevesebb napsütésre is számíthatunk. A nappali hőmérsékletek viszont továbbra is 20 fok alatt maradnak. Szerdán és csütörtökön átmenetileg anticiklonális hatások alakítják időjárásunkat, szárazabb, naposabb idő várható. A hőmérsékletek kezdetben elmaradnak a sok éves átlagtól, ma hajnalban a völgyekben akár talajmenti fagy is volt. Csütörtökön aztán egy közelgő frontrendszer előterében kissé melegebb levegő érkezik fölénk, ekkor gyengül az éjszakai lehűlés, és néhány fokkal erősödik a nappali felmelegedés. Aztán pénteken már nedvesebb, labilis levegő érkezik fölénk, és ismét növekszik majd a csapadék hajlam. A hétvégén és a jövő hét elején nedves levegő alakítja időjárásunkat, sokfelé várható jelentős mennyiségű csapadék, a jövő hét közepétől pedig javulhat majd az idő.
1: Időjárás jelentést hallottak.
0: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Műsorajánló. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
3: Ti hisztek a szellemekben?
4: A legendás Bloody Mary és a tükör rituálé szerintem sokan hallották, sőt, ugye ezt fel is dolgozták többféle verzióban, mert ugye az volt a legenda, hogy Bloody Mary, hogyha odaállsz a tükör elé, és kimondod a nevet háromszor, akkor egy bosszú álló női szellem jelenik meg a hátad mögött.
5: Igen.
4: Egyébként éjszaka szerintem tuti nem mered belemondani a tükörbe háromszor az, hogy Bloody Mary. Ugye ennek a...
5: Nem mond neked, megmerem csinálni, megcsinálom.
4: Megcsinálod?
5: Mit kell mondani, Bloody Mary?
4: Bloody Mary, háromszor.
5: Bloody Mary. De, Bloody Mary.
4: De akkor mondjuk,
5: tudod mit?
4: Akkor
5: nem csinálom meg. A nagy...
4: Mondtam én, hogy nem mered. Éjfélkor bemész a fürdőszobába, én biztos, hogy nem csinálom meg. De hát én nem is arcoskodtam.
3: Ha modern kísértet...
5: Nem mondom
3: is...
5: be.
4: Nem, tudtam, beszari vagy. De ha a modern...
5: Is.
4: Én is, az igaz. Figyelj, én három Bloody Mary után bármit belemondok a tükörbe.
1: Húsz a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től.
6: Miki és Moli tavaszi megújulását a Biocentrum támogatja. Biocentrum. Központban az egészség.
1: Műsorajánlót hallottak. Reklám.
7: Nagy bevásárlás otthonra, nagy kerárakon.
8: Igen!
9: A kaposvári Vesztnagykerben.
7: Élelmiszer, italáru, kávé, édesség, háztartási vegyi áru, papíráru, állateledel, minden, ami otthonra kell.
9: Nagykeráron mindenkinek.
7: Vesztnagyker, Kaposvár, Kont Vezér utca.
9: Hétköznapokon már este 6 óráig nyitva.
10: Tavaszi cipővásár a Mantrani cipő üzletben, a Kaposvár plázában. Szinte minden lábbelit leárasztunk, így most szuperakciós áron juthatsz hozzá kedvenc cipőthöz, szandálodhoz vagy papucsodhoz. Ajánlatunk más akciókkal nem vonható össze, és visszavásárlásra sem érvényes. Ne feledd, ha cipő, akkor Mantrani a Kaposvár plázában.
1: Reklám hangzott el. Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

0: műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
1: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
2: A hold belépése a kosba különösen erős energiával tölthet fel téged, már reggel úgy érezheted, hogy végre új lendületet kapsz, és sokkal határozottabban állsz hozzá a feladataidhoz a napi horoszkóp szerint. Egy váratlan helyzet vagy spontán beszélgetés olyan fordulatot hozhat, amire már régóta vártál. Jó hírt is kaphatsz, vagy egy inspiráló ötlet indulhat el benned, amely a következő hetekben fontos szerepet kap. Bika. A mai nap különleges felismeréseket hozhat számodra. Bár általában szereted az átgondolt döntéseket, most érdemes figyelned az első megérzéseidre is, mert meglepően pontos irányt mutathatnak. A Hold és az Uránusz harmonikus fényszöge kizökkenthet a megszokott rutinból, de ez most inkább felszabadítóan hat rád. Olyan helyzet alakulhat ki, amely segít elengedni egy régi aggodalmat vagy belső bizonytalanságot. Ikrek. Ma különösen élénk lehet az elméd, és szinte egymást követik benned az ötletek. A Merkur és a Jupiter támogató kapcsolata kedvez a tanulásnak, az ügyintézésnek és minden olyan helyzetnek, ahol gyors reakcióra van szükség. Egy váratlan hír vagy érdekes információ teljesen új irányba terelheti a gondolataidat. Rák. A mai napon a kedvező fényszögek segítenek, hogy tisztában lásd egy kapcsolatodat. Jöhet most ugyanis egy jel vagy elcsípett félmondat, ami mögött most sokkal mélyebb tartalmat érzékelhetsz, mint máskor. Hallgass az intuíciódra, mert könnyen lehet, hogy ma valami fontosat értesz meg önmagaddal kapcsolatban is.
1: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: Folytatjuk a napi horoszkópot az oroszlánnal. A mai tüzes energiák kifejezetten kedveznek neked. A hold kosba lépése lendületet, lelkesedést és magabiztosságot hozhat, ezért most sokkal könnyebben veszed kézbe az irányítást. Vigyázz, mert jöhet egy féltékeny ismerős, aki megpróbál keresztbe tenni egy tervednek. A Merkur és a Jupiter harmonikus kapcsolata jelzi, hogy ma olyan ötlet vagy lehetőség találhat meg, amely hosszabb távon is előnyt jelent számodra. Szűz. Ma sokkal érzékenyebben reagálhatsz a környezeted rezdüléseire, mint máskor. A Hold és a Plutó kedvező kapcsolata segíthet abban, hogy egy régóta foglalkoztató helyzet mögé láss, és végre megértsd, mi zajlik valójában a háttérben, összeállnak a puzzle darabkák. Mérleg. A mai nap kedvező energiái nagyon kiegyensúlyozottá tesznek. A tűz elem ahhoz ad elég erőt, hogy megvalósítsd, amit kitűztél magad elé, a szextil fényszögek pedig megtámogatják ezt nagyon jó meglátásokkal és ráérzésekkel. Ma aztán tényleg bármivel célt érsz, amit kitűzöl magad elé. Skorpió. Ma erős megérzések vezethetnek, és érdemes is hallgatnod rájuk. A Hold és a Plutó harmonikus kapcsolata felerősítheti az intuíciódat, így könnyebben átláthatsz olyan helyzeteket is, amely mások számára még zavarosak. Egy váratlan esemény kizökkenthet a megszokott ritmusból, de ez most pozitív változást indíthat el benned.
0: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: Kedves nyilas! A hold belép a tüzelemű kosba. Ideje volt már, idegesített az elmúlt napok tompasága vagy bizonytalansága. Ma kaphatsz ráadásul egy nagyon jó hírt, ami hosszabb időre kedvező fordulatot hoz az ügyeidnek. Bak! Ma közvetlenül nem hatnak rád a fényszögek, de a környezetedben úgy alakulnak a dolgok, hogy mégiscsak kiveszed a részed a kedvező tendenciákból. Lesz egy helyzet, amikor nagyon sok múlik a pozitív hozzáállásodon. Vízöntő. A Plutó a jegyedben kap egy szextilt, ami jelzi, hogy most olyan mély érzések törnek fel belőled, teljesen pozitív módon, amik változtatások felé hajtanak. Szuper ez a nap arra, hogy megtedd a kezdő lépéseket a céljaid felé. És végül halak. A Hold és a Neptunusz együttállás egyrészt nagyon jó rálátásokat, sugallatokat ad, másrészt most különösen figyelned kell arra, hogy milyen hatásokat engedsz be az életedbe. Óvnod kell a belső világodat, mert nagyon túlon-túl empatikus vagy. Van, ami nem a te problémád és nem a te felelősséged, és negatív hatásként nem kellene beengedned. Erre emlékeztesd magad.
0: Ez volt a horoszkóp.
2: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.

0: Reklám.
1: 8 év garancia, kompromisszum nélküli japán megbízhatóság. Ez az új Mitsubishi Outlander PHEV. Plug-in hibrid technológia, 85 km elektromos hatótávval, 302 lóerő teljesítménnyel, és most 4 millió forint kedvezménnyel. Mitsubishi Outlander PHEV. Az élet nagyszerű.
2: A tájékoztatás nem teljes körű. További információ Nyitrai Autóház Kft. Kaposvár, Hársalja utca 5. www.mitsubishinyitrai.hu. Drive your ambition. Mitsubishi
3: Motors. Szerelem a gyűlölet ellen.
4: Lehetsz király, hiába vagy.
3: A Romeo és Julia Musical 2026. május 16-án csupán egy alkalommal a Kaposvár Arénában. Jegyek a broadway.hu weboldalon kaphatók.
5: Új szemüveg? Akkor most figyelj! Join Up-ok az Optic World Exclusive-ban. Minusz 25% kedvezmény minden termékre. Ray-Ban, Oakley, Tom Ford és Calvin Klein modellekre is. Csak csütörtöktől vasárnapig. Ne maradj le! Várunk Kaposváron a Tesco üzletsoron.
6: Most igazán megéri plazmaadóvá válni a kaposvári plazmaponton. Csatlakozz májusban! És szerez az 5. plazmaadásodik 123.000 forint juttatást. Jót tenni jó! Várunk az Áhím András utca 2 szám alatt. www.plazma.hu.
7: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on. Szélvédősérülés esetén Kaposváron és környékén hívd partnerünket, a Geiger és Társai Kft-t a 0630 748 84 66-os telefonszámon.
8: Autóüveg Pilkington.
5: Tavaszi cipővásár a Mantrani cipő üzletben, a Kaposvár plázában. Szinte minden lábbelit leárasztunk, így most szuperakciós áron juthatsz hozzá kedvenc cipőthöz, szandálodhoz vagy papucsodhoz. Ajánlatunk más akciókkal nem vonható össze, és visszavásárlásra sem érvényes. Ne feledd, ha cipő, akkor Mantrani a Kaposvár plázában.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
9: Új kutatás indul a Mater Kaposvári kampuszán. Természetvédelmi napot tartottak a Kaposvári Óvodai Központban. Jó napot kívánok, Pál Patrícia vagyok, önök pedig a Rádió Most híreit hallják 11 órakor. A Madarak és Fák napja alkalmából tartottak élménynapot a Kaposvári Óvodai Központ Búzavirág tagóvodájában, ahol több óvoda gyermekei közösen vettek részt játékos, természetismereti foglalkozásokon. A rendezvény tehetségnappal is kiegészült, így a gyerekek különféle interaktív állomásokon ismerkedhettek a madarak és fák védelmének fontosságával, valamint az év fájával és madarával. A programban a környezeti nevelés mellett modern elemek, például robotika is megjelent, ami nagy érdeklődést váltott ki. A kísérő alkotópályázatra beérkezett munkákból kiállítás is nyílt, az eredményhirdetést és díjátadót pedig ma tartják. Több mint 500 napos kacsa érkezett a Mate Kaposvári kampuszának ökológiai baromfi teljesítményvizsgáló egységébe, ahol újabb kutatási program indult. A vizsgálatok során a szakemberek azt elemzik, hogyan befolyásolja a különböző fényintenzitás és színhőmérséklet a kacsák fejlődését, takarmány felvételét és viselkedését. A kutatás célja olyan állatjóléti szempontokat is figyelembe vevő technológiák kidolgozása, amelyek a nagyüzemi kacsatartásban is alkalmazhatóak lehetnek. A program egyetemi és szakmai együttműködésben valósul meg. Két közlekedési balesethez is riasztották a hét elején a somogyi tűzoltókat. Mesztegnyő és Kelevíz között egy személyautó letért az útról, majd fának csapódott. A járműben egy ember utazott, aki könnyebb sérüléseket szenvedett. Tab és Bábony-Megyer között is baleset történt, ahol egy gépkocsi árokba sodródott. A járművezetőjét a tabi önkormányzati tűzoltók emelték ki az autóból, majd a mentők kórházba szállították. Súlyos betegség következtében 47 éves korában meghalt Jason Collins, egykori profi kosárlabdázó. Családja közlése szerint a sportoló hősies küzdelmet folytatott egy betegséggel, amelyet tavaly diagnosztizáltak nála, és amely miatt több kezelésen is részt vett. Pályafutása során 13 szezon alatt 6 csapatban szerepelt, köztük a Brooklyn Netsben, ahol meghatározó játékosnak számított. Az NBA és a korábbi klubjai is úgy emlékeznek rá, mint aki nem csak sportolóként, hanem emberként is jelentős hatást gyakorolt a ligára és a sportvilágra. A mentők napja alkalmából rangos elismerésben részesült a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata, amely a magyar mentésügy támogatásáért kapta meg az érdemérmet. A díjat az Országos Mentőszolgálat főigazgatója adta át az ünnepségen. A szervezet munkáját azért ismerték el, mert nap mint nap hozzájárulnak a Balatonon és más vizeken bajba jutott emberek biztonságához és mentéséhez. A vízimentők szerint a kitüntetés közös elismerése mindazoknak, akik a mentésben dolgoznak és életmentő feladatokat látnak el.
0: Időjárás jelentés.
9: A nap további részében is folytatódik a zavartalan, igazi tavaszi idő. Délután 19 fokig emelkedik a hőmérő higanyszála, esőre nincs kilátás, marad tehát a szép napos idő.
0: Időjárás jelentést hallottak. A Rádió Most stúdiójában Ród Balázsi Hunor.
10: Hatalmas tisztelet és szeretet a rádióhallgatóknak. 11 óra után járunk, május 13, szerda van. Ród Balázsi Hunor a mikrofonnál. Kívánok mindenkinek egy csodaszép napsütéses szerdát, jó hangulatot és sikereket a munkában. Ma is várom üzeneteiteket, hívásaitokat a 0670 32 32 355-re, akár SMS, akár Viber formájában üzennétek nekünk, tegyétek meg nyugodtan, vagy hívjatok fel ugyanezen a telefonszámon. Én pedig szállítom a legjobb dalokat. Benny Blanco, a BTS és Snoop Dogg jön a folytatásban a Bad Decisions-el, jön a Follow the Flow is, és az anyám mondta, most pedig a hölgyek világába varázsollak, kalauzollak el benneteket, itt van Katy Perry és a Woman's World.

Árcsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is megbocsátani.

0: Break My Heart.
1: Ő volt Dua Lipa, és a Break My Heart szólt a Rádió Moston Kaposvár rádiójában. Szép napot mindenkinek, 2,5 perccel elmúlt 4:12. Hát van egy apróság az autóban vagy otthon, amire sokszor csak akkor gondolunk, amikor már baj van. Ez pedig a tűzoltó készülék, pedig egy működő porraloltó akár komoly károkat, vagy még nagyobb bajt is megelőzhet. Most viszont Somogyban ismét lehetőség van arra, hogy teljesen ingyen ellenőriztessük a készülékeket. A Somogy Vármegyei Tűzmegelőzési Bizottság több helyszínen is várja a lakosságot, ahol szakemberek nézik át az otthonokban, vagy akár az autókban tartott porraloltókat. Kaposváron például holnap, május 15-én délelőtt 9 és 12 óra között lehet élni a lehetőséggel a tűzoltó parancsnokságon, de Nagybajonban, Marcaliban és Kadarkúton is lesznek időpontok. A szakemberek arra hívják fel a figyelmet, hogy ne egy éles helyzetben derüljön ki, hogy a készülék már nem működik megfelelően. Na de most jöjjön egy dal, ami különösen érzelmes lett, hiszen az SOS volt az egyik utolsó olyan Avicii felvétel, amelyen még maga a világhírű DJ dolgozott. A vokált Allo Black énekelte fel, aki korábban a Wake Me Up-ban is közreműködött. Avicii jön és Allo Black itt a Rádió Moston az SOS-szel.

0: Már 2,5 perccel elmúlt 11:30 is. Szép napot kívánok mindenkinek, és jó készülődést az ebédhez. Bizony, már itt van nyakunkban az ebédidő, pedig még csak most kezdődött ez a nap. Na de mi pörgetjük tovább Kaposvár rádiójában. Továbbra is igazán színes felhozatallal készülök nektek, a zenéket illetően. Jönnek külföldi és magyar dalok, de én már is mutatom, hogy a következő kereskedelmi kitekintő után mivel folytatjuk. Walking Down Your Street! De itt lesz még a Balkán fanatik is, egy 2014-es dallal, a Feljött a nappal. És Teddy Swims is benéz hozzánk, ő a Dort hozza magával, egy Siri remix formájában. Úgyhogy kedves hallgatók, ezekért a dalokért is érdemes velünk maradni.
1: Reklám. Műfőakció a Baross szőnyegáruházban. Szeretnél egész évben gyönyörű zöld kertet fűnyírás és sár nélkül? Most a prémium minőségű műfűvek elképesztő áron már 2990 forint per négyzetmétertől kaphatók. Természetes hatás, UV-álló, vízelvezető, tartós és időjárásálló. Ne várj, újítsd meg otthonod a Baross szőnyegáruházzal. Kaposvár, Baross Gábor utca 8-10.
2: Tavaszi cipővásár a Mantrani cipő üzletben, a Kaposvár plázában. Szinte minden lábbelit leárasztunk, így most szuperakciós áron juthatsz hozzá. Kedvenc cipőthöz, szandálodhoz vagy papucsodhoz. Ajánlatunk más akciókkal nem vonható össze, és visszavásárlásra sem érvényes. Ne feledd, ha cipő, akkor Mantrani a Kaposvár plázában.
1: Palánta és fűszernövények hete a Hélia kertészetben. Paradicsom, paprika, uborka, cukkini, padlizsán, csilik, fűszernövények és még rengeteg klasszikus és különleges zöldségpalánta egy helyen, hogy idén ne csak kerted legyen, hanem valódi ízbirodalmad. Emellett a megszokott bőséges dísz és gyümölcstermő kínálattal is várunk hétfőtől vasárnapig. Részletek a Hélia kertészet Facebook oldalán.
3: Reklám hangzott el. Ne érd be kevesebbel. Mert a pillanat, oh, yeah. A tiéd. Rádió Most.

Eljött a nap bizony, ez volt a Balkán fanatik dala, és reméljük, hogy a nap még sokáig fent is lesz. Május 13-a van, és éppen ma 76 éve, hogy először rendeztek Forma 1-es versenyt. A Silverstone-i pályán rendezett verseny több mint 2 órán át tartott, és a mezőny alig fele jutott el a célig. 21 indulóból mindössze 11-en látták meg a kockás zászlót. A leggyorsabb közülük az Alfa Romeo-val versenyző Nino Farina volt, aki 2 további győzelmével a sorozat első világbajnoki címét is megszerezte a mindössze 7 futamból álló szezonban. Az olasz mellé Luigi Fagioli és Reg Parnell állhatott fel a dobogóra, a később 5 világbajnoki címet begyűjtő Juan Manuel Fangio a leintés előtt 8 körrel kénytelen volt feladni a versenyt. A pontokat akkoriban egyébként azóta számtalanszor megváltozott 9-6-4-3-2-es rendszerben osztották ki, azóta pedig mindössze 2 ország, Nagy-Britannia és Olaszország rendezhet minden évben futamot, az egykori Silverstone-i verseny óta megszakítás nélkül folyik a világbajnokság, immár 76 éve. És azóta a Forma 1 teljesen megváltozott, átalakult. Na de van egy énekes, akit mióta ismerünk még nem alakult át, és reméljük, hogy nem is fog, őt úgy hívják, hogy Teddy Swims, tőle jön a Door a rádió mostan.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Reklám.
1: Minden, ami ingatlan, boldingatlan. Ha ingatlanát eladná, vagy vásárolna, bérelne, vagy bérbeadna, válassza a Bold Ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Irányi Dániel utca 9, www.boldingatlan.hu.
2: Egy pillanat, és már is megtörtént a baj. De a folytatás már rajtunk múlik. A Nyitrai Autóház karosszéria műhelyei helyszíni kárfelméréssel, teljes körű kárügyintézéssel és csereautószolgáltatással segítik Önt a nehéz helyzetben, hogy a javítás gyors és gördülékeny legyen. Horpadás, fényezés vagy szélvédő csere? Autója jó kezekben van. Részletek karamboloskárügyintézés.hu. Nyitrai Autóház. Vissza az útra, gond nélkül.
3: Új szemüveg? Akkor most figyelj! Joinapok az Optic World exkluzívban. Mínusz 25% kedvezmény minden termékre. Ray-Ban, Oakley, Tom Ford és Calvin Klein modellekre is. Csak csütörtöktől vasárnapig. Ne maradj le! Várunk Kaposváron a Tesco üzletsoron.
1: Retro hetek a Szlendi pékség és cukrászda üzleteiben. Ha szereted a régi hagyományos ízeket, itt a helyed. Hatlapos, lajcsi szelet, méteres süti és színes kókusztekercs vár rád. Sőt, egy kis meglepetéssel is készültünk. Május 12-től 15-ig a 16 szeletes Isler torta féláron 8000 helyett csak 4000 forint. Várunk Kaposváron, a Főutcán, az Anna utcában és a Nagypiacon.
4: Figyelem! Május 1-től! Szintet lép a Fitness Arena! Új extra hosszú nyitvatartás! Minden nap hajnali 4-től éjfélig! Fitness Arena! Hozzánk tartozol!
5: Utolsó pár gyógypapucs most 40% kedvezménnyel a Természet patikájában. Siessen, az akció csak a készlet erejéig érvényes. Nyitott és zárt papucsok több színben és fazonban, speciális gyógybetétekkel és praktikus ortopédiai megoldásokkal, hogy minden korosztály számára valódi kényelmet nyújtsanak. Természet patikája, Kaposvár, Anna utca 12.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
6: Parkolókat is lezárnak pénteken a Tour de Hongrie kaposvári szakaszán. Újra bajnok csapat lett a Finó Kaposvár. Jó napot kívánok, dél van. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. A Tour de Hongrie kaposvári szakasza miatt pénteken több utcában ideiglenes parkolási tilalomra és útlezárásokra kell számítani. A mezőny 13 órakor indul a Kaposvár arénától, és a belvároson áthaladva két alkalommal is érinti a várost, miközben a szakasz teljes idejére több perces lezárások is várhatók. A szervezők szerint az érintett útvonalakon 8 és 14 óra között tilos lesz parkolni, és a Nagypiac parkolóháza is időszakosan lezárásra kerül. Ma folytatódik a MATE Szabad Egyetem program sorozata Kaposváron. Az előadások középpontjában ezúttal a táplálkozás és a tejfogyasztás áll majd. A két előadó, a Finofood Kft. Ügyvezetői a többi között arra keresik a választ, hogyan változnak étkezési szokásaink, és milyen szerepet kapnak a hagyományos állati eredetű élelmiszerek a modern táplálkozásban. A rendezvény célja, hogy közérthetően mutassa be a táplálkozási trendek, az élelmiszeripar és az egészségtudatos életmód kapcsolatát. Az előadás 3 órakor kezdődik, ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Ismét magyar bajnok a Finó Kaposvár. A férfi röplabdázók 21. alkalommal értek fel a csúcsra. A somogyi együttes a döntő 4. mérkőzésén hazai pályán fogadta a MÁV előre csapatát. A kaposváriak végig magabiztosan játszottak, különösen a 2. és a 3. szetben, ahol a fehérváriaknak esélyük sem volt a fordításra. A találkozó legeredményesebb játékosa Hubicska Patrik lett 15 ponttal. 7 óra alatt több gyorshajtót fogtak a somogyi rendőrök. A közlekedés rendészeti szakemberek több mint 3400 gépkocsi sebességét ellenőrizték egy összehangolt akció során. A 10 órától 17 óráig tartó ellenőrzés ideje alatt a járőrök 31 gépjárművezetővel szemben intézkedtek sebesség túllépés miatt. A leggyakoribb hibák elkerülésére figyelmeztet a NAV az SZIA bevallásokkal kapcsolatban. Ilyen például, hogy a 4 vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét nem jogosult személyek veszik igénybe, illetve félreértelmezik a jogosultsági feltételeket. Előfordul az is, hogy a három gyermekes anyák kedvezményét nem a megfelelő időszak jövedelmeire számolják el, vagy hogy a felsőoktatásban tanuló gyermekeket még kedvezményezett eltartottként tüntetik fel, pedig már csak eltartottnak számítanak. A NAV most azt kéri, hogy aki bizonytalan, május 20-áig kérjen segítséget az adóhivataltól.
0: Időjárás jelentés.
6: A nap további részében is folytatódik a zavartalan igazi tavaszi idő. Délután 19 fokig emelkedik a hőmérő higanyszála, esőre nincs kilátás, marad tehát a szép napos idő.
0: Időjárás jelentést hallottak. A Rádió Most stúdiójában Ródh Balázsi Hunor.
7: Szép jó napot kívánok, Kaposvár! Már dél is elmúlt néhány perccel ezen a napsütéses szerdán. Igazi lendületes, jó hangulatú májusi napunk van, én úgy érzem, tele fénnyel, mozgalmassággal és azzal az érzéssel, hogy most már tényleg itt a tavasz legjobb része. A mikrofonnál Ródh Balázsi Hunor, és nagyon örülök, hogy ebédidőben is együtt rádiózunk itt a Rádió Moston. Akár éppen egy kis szünetet tartotok, vagy úton vagytok, vagy most indult a délután, a következő órában is hozzuk a jó zenéket, az energiát és a jó kedvet. És hát ilyenkor, amikor süt a nap és pezseg a város, valahogy minden dal jobban szól. Már nyitnak a teraszok, egyre többen vannak az utcákon, és szerintem sokan érzik azt, hogy egy ilyen szerda délutánba már simán belefér egy kis lazítás, vagy egy spontán program is. Na de most jöjjön Zara Larsson, aki a Can't Tame Her című dalával egy igazán erős, felszabadult himnuszt készített. Az énekesnő szerint a dal arról szól, hogy senkinek sem kell mások elvárásai szerint élnie, és pont ez az önazonos, energikus hangulat tette a számot világszerte ennyire népszerűvé. Ez szól most a Rádió Moston.

0: Hazafelé?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé? Elkísérjük.

Sugar. Harry Styles nézett be hozzánk, és itt volt vele a Watermelon Sugar a Rádió Moston, és már negyed egy is elmúlt ezen a napsütéses szerdán. Hát az a vicces, hogy vannak dalok, amelyekből egyszerűen árad a nyár, még akkor is, ha éppen dolgozunk, ügyeket intézünk, rohanunk egyik helyről a másikra, és a Watermelon Sugar pont ilyen. Meghallja az ember, és rögtön eszébe jutnak a nyári esték, a fesztiválok, a görög dinnye illat, meg az, amikor végre nincs semmi dolga. És most, hogy itt van ez a kellemes májusi idő, szerintem egyre többen kezdik fejben tervezgetni a nyarat, hogy ki hová menne, hol kapcsolódna ki, vagy egyszerűen csak mikor lehet majd végre egy hosszabb estét a szabadban tölteni. Valahogy ilyenkor már minden egy kicsit könnyebbnek tűnik. Remélem, hogy ezt ti is érzitek, nem csak egyedül vagyok én ezzel így. Na de most jöjjön Bebe Rexha, akinek a Deep in Your Love című dala az utóbbi időszak egyik ilyen igazi feel-good slágere lett. A felvételen egy klasszikus dance hangzás világot kevertek modern pop elemekkel, talán ezért is ennyire fülbemászó első hallásra. Bebe Rexha-tól szólt át a Deep in Your Love a Rádió Moston.

0: Programajánló.
1: Már csak 2 nap, kedves hallgatók, és pénteken Kaposvárra érkezik a Tour de Hongrie, és 11:50-kor rajtolnak majd a Kaposvár arénától, ahonnan az új piasztér felé veszik az irányt. Majd azt követik Kaposszerdahely, Senna, áttekernek Bárdudvarnokra, ahonnan Kaposmérőbe érkeznek, majd onnan Kaposújlakra, vissza Kaposvárra, és az új piasztéren keresztül hagyják el majd Kaposvárt Sántos és Szent Balázs felé. Szóval ez az a rész, ami a rádiónk vételkörzetét is érinti, de természetesen itt nem állnak meg, folytatják útjukat Gödre, Baranyajenő, Sásd, Oroszló, Magyarszék útvonalon, majd 14-kor lesznek Komlón, a Városháza téren, és a napi menet egészen Szekszárdig tart, ahová vélhetően majd délután 16:30 körül érkeznek. Úgyhogy egy igazán izgalmas versenynap lesz majd május 15-én a Tour de Hongrie kerékpárosainak, és egyébként a kaposvári biciklis sportok kedvelői számára is. Ha tehetitek, álljatok ki az útszélére, biztassátok a kerékpárosokat, és a kaposvármos.hu-n találtok írásos formában is részletes beszámolót e tekintetben.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most. Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

Ez volt a Sound of Silence a Disturbedtől egy Siri remixben. Hát vannak esetek, amikor, hogyha mai előadók hozzanyúlnak egy-egy klasszikushoz, az rosszul sikerül, de ez a dal pont ennek az ellentéte. Igazán jó lett, a Sound of Silence a rádió mostan szólt. 3:41 van, kedves hallgatók, mindenkinek kívánok jó étvágyat, aki éppen ebédidőben, evés közben hallgat bennünket. Aki még csak a fényt látja az alagút végén, de már készül ebédelni, neki kívánok jó készülődést, aki pedig túl van rajta, hát váljon egészségére. Szép szerdát mindenkinek! Közeledünk 13 órához, híreket hoz majd Patrícia, de addig én hozom a legjobb dalokat Madonnától, Camrettől, Kendrick Lamartól és SZA-tól, illetve Jason Derulo-tól most itt a rádió moston. Ez a Who Hurt You?

0: A legújabb dalokat szeretnéd? A legfrissebb hírekre vágysz? Ne várj tovább! FM 91.2. Rádió most! Reklám!
1: Nagy bevásárlás otthonra, nagy kenárakon?
2: Igen!
3: A kaposvári Vesztnagykerben.
1: Élelmiszer, italáru, kávé, édesség, háztartási vegyi áru, papíráru, állateledel, minden, ami otthonra kell.
3: Nagykeráron mindenkinek.
1: Vesztnagyker, Kaposvár, Kondvezér utca.
3: Hétköznapokon már este 6 óráig nyitva.
4: Most igazán megéri plazmaadóvá válni a kaposvári plazmaponton. Csatlakozz májusban, és szerez az 5. plazmaadásodig 123.000 forint juttatást. Jót tenni jó! Várunk az Áhím András utca 2 szám alatt. www.plazma.hu.
5: Szereted a Bon Jovit? Szeretnéd élőben hallani a legnagyobb slágereiket? Akkor gyere el május 15-én a Hangár Music Pubba. Bon Jovi dalok élőben május 15-én a Full Jovival. Jegyek a Hangár Music Pub Facebook oldalán kaphatók.
6: Szerelem a gyűlölet ellen.
7: Lehetsz király, hiába vagy.
6: A Romeo és Julia Musical 2026. május 16-án csupán egy alkalommal a Kaposvár Arénában. Jegyek a broadway.hu weboldalon kaphatók.
8: Új szemüveg? Akkor most figyelj! Joinupok az Optic World Exclusive-ban mínusz 25% kedvezmény minden termékre, Ray-Ban, Oakley, Tom Ford és Calvin Klein modellekre is. Csak csütörtöktől vasárnapig. Ne maradj le, várunk Kaposváron a Tesco üzletsoron.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
9: Újabb fejlesztéseket jelentett be Szita Károly polgármester. Ingyenesen átvizsgálják a tűzoltók a porraloltó készülékeket. Jó napot kívánok, Pál Patrícia vagyok. Önök a Rádió Most híreit hallják, egy óra van. Megkezdődött a mintegy 15 milliárd forintos kaposvári fejlesztési csomag előkészítése, számolt be róla Szita Károly közösségi oldalán. Mint írta, a tervek szerint a Dózsa edzőcsarnok környezetében és a belső tömbökben zajló beruházások során növelnék a zöld felületek arányát, és új parkolóhelyeket is kialakítanának. A projekt célja a parkolási viszonyok rendezése mellett új funkciók telepítése is a területre. A városvezető tájékoztatása szerint a tervezési munka már zajlik, és a későbbiekben látványterveket is bemutatnak majd a fejlesztésekről. Elindult a Somogy vármegyei tűzoltóság ingyenes tűzoltókészülék ellenőrzési akciója. Mivel a porraloltókat előírás szerint időszakonként ellenőriztetni kell, most a többnapos program során a lakosság felülvizsgáltathatja az otthonaikban vagy személygépjárműveikben elhelyezett készülékeket. A program célja, hogy a háztartásokban és járművekben található készülékek működőképes állapotban legyenek egy esetleges vészhelyzet esetére. Kaposváron a hivatásos tűzoltó parancsnokságon május 15-én 9 és 12 óra között várják a lakosságot a tűzoltó készülékek ellenőrzésére. Ezt követően Marcaliban, Nagybajonban és Kadarkúton lesz erre lehetőség. A Madarak és Fák napja alkalmából tartottak élménynapot a Kaposvári Óvodai Központ Búzavirág tagóvodájában, ahol több óvoda gyermekei közösen vettek részt játékos, természetismereti foglalkozásokon. A rendezvény tehetségnappal is kiegészült, így a gyerekek különféle interaktív állomásokon ismerkedhettek a madarak és fák védelmének fontosságával, valamint az év fájával és madarával. A programban a környezeti nevelés mellett modern elemek, például robotika is megjelent, ami nagy érdeklődést váltott ki. A kísérő alkotópályázatra beérkezett munkákból kiállítás is nyílt, az eredményhirdetést és díjátadót pedig ma tartják. A legtöbb online visszaélést 2025-ben is gyermekek ellen követték el, derül ki a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság közleményéből. Mint írták, több mint 2500 bejelentés 80%-a igényelt érdemi intézkedést. A gyermekek ellen elkövetett visszaélések aránya továbbra is kiemelkedő, és a legtöbb eset közösségi média platformokon jelent meg. Az adatok szerint az adathalász és hamis webáruházas csalások száma is a rekordot döntött, miközben a bejelentések jelentős részére a szolgáltatók néhány napon belül reagáltak.
0: Időjárás jelentés.
9: A nap további részében is folytatódik a zavartalan igazi tavaszi idő. Délután 19 fokig emelkedik a hőmérő higanyszála, esőre nincs kilátás, marad tehát a szép napos idő.
0: Időjárás jelentést hallottak. A Rádió Most stúdiójában Ród Balázsi Hunor.
2: Már a 13 óra is a múlté, csoda szép délutánt mindenkinek, Ród Balázsi Hunor a mikrofonnál, ez itt a Rádió Most, Kaposvár rádiója a 91.2-es frekvencián, túl az ebédidőn, és egyre közelebb a munka végéhez. Az időjárás még mindig velünk van, reméljük, hogy így is marad, és tudjuk élvezni a hamisítatatlan tavaszi hangulatot, na de ez nem lesz mindig így, ebben az órában hozok időjárás előrejelzést azoknak, akiket érdekel, hogy hogyan tervezzenek a hétvégére, és esetleg ma még lemaradtak az előrejelzésről, és hozok zenéket azoknak, akik nem tudnak zene nélkül élni. Én például abszolút ilyen vagyok. A retro kedvelőinek a Weather Girls érkezik, és az It's Raining Men, de Somber is benéz hozzánk a 12-12-vel, a New Level Empire pedig a 2026-os Valami Legyen című dalát hozza. Na de mindezt megelőzően az órát Icon a Pop indítja, és az I Love It.

A Weather Girls klasszikusa az It's Raining Man szólt itt a Rádió Moston, és hát kevés olyan dal van, amit ennyire jókedvűen lehet együtt énekelni, mint ezt. Egyébként a számot eredetileg több világsztárnak is felajánlották, többek között Donna Summernek és Diana Rossnak is, de végül egyikük sem vállalta. Így került a dal a Weather Girlshöz, akikből gyakorlatilag egyetlen slágerrel poptörténelmet írtak. Diana Ross és Donna Summer bánhatja. És belegondoltatok már abba, milyen érdekes, hogy bizonyos dalok egyszerűen nem öregszenek? Telnek az évtizedek, változnak a trendek, de amikor megszólalnak, ugyanúgy működnek, ugyanúgy energiát adnak. Az It's Raining Man pontosan ilyen, és talán pont ezért szeretjük még ma is ennyire. És talán pont ezért van az is, hogy a régi slágerek újrahangszerelése, újragondolása mindig tuti siker, hogyha egy mai előadó nyúl egy-egy régi, jól bevált dalhoz. Most pedig egy hazai kedvenc következik, a Bieber's érkezik, és a Lehetett volna másképp című daluk, ami egyszerre nosztalgikus és nagyon mai hangulatú felvétel.

0: Időjárás jelentés.
1: Időjárás előrejelzést ígértem, és természetesen itt vagyok. Hát úgy néz ki, hogy ma szerdán változóan felhős napos idő várható, a változó irányú szél megélénkül, és a nappali hőmérsékletek 17-19 fok között alakulnak, késő estére pedig 11-13 fok közé hűl a levegő. Csütörtökön aztán változóan gomoly felhős, napos idő várható, a délkeleti szél megélénkül, a hajnali órákra pedig 5-7 fok közé hűl a levegő, a nappali hőmérsékletek 19-21 fok között alakulnak. Aztán a hét utolsó munkanapján pénteken a változóan időnként erősen felhős ég mellett több-kevesebb napsütésre is számíthatunk, szórványosan várható eső, zápor, zivatar, a déli délkeleti szél megélénkül, a hajnali órákra 9-11 fok közé hűl a levegő, a nappali hőmérsékletek 20-22 fok között alakulnak. A hétvégén pedig és a jövő hét elején nedves levegő alakítja időjárásunkat, sokfelé várható jelentős mennyiségű csapadék, a jövő hét közepétől azonban javulhat majd az idő.
0: Időjárás jelentést hallottak. Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Legyen jobb napja! Most! Hallgasson ránk! Rádió Most! FM 91.2.

Jungkook Standing Next to You című dala szólt itt a Rádió Moston, és már 3:42 után járunk egy perccel ezen a napsütéses szerdán, és most hozok egy olyan érdekességet a világból, amitől szerintem sokan csak néznek majd egyet. Egyre komolyabban fejlesztik ugyanis az úgynevezett okos kontaktlencséket. Több kutatócsoport is dolgozik olyan lencséken, amelyek a jövőben akár navigációs információkat, egészségügyi adatokat, vagy fordításokat is képesek lehetnek megjeleníteni közvetlenül a szemünk előtt. Gyakorlatilag olyan lenne, mintha egy mini kijelző lenne a szemünkben. És ami igazán durva, hogy már olyan prototípusok is léteznek, amelyek képesek mérni például a vércukorszintet a könny összetételéből. Szóval lehet, hogy néhány év múlva már teljesen természetes lesz, hogy a telefon helyett egy kontaktlencse segít majd bennünket a mindennapokban. Elképesztő, milyen tempóban fejlődik a technológia. Most pedig jöjjön a One Republic a folytatásban, akiknek az Invincible című dala pont azt az érzést hozza, amikor az ember úgy érzi, hogy bármit meg tud csinálni. Ez szól most Kaposvár rádiójában.

0: Reklám.
1: 8 év garancia, kompromisszum nélküli japán megbízhatóság. Ez az új Mitsubishi Outlander PHEV. Plug-in hibrid technológia, 85 km elektromos hatótávval, 302 lóerő teljesítménnyel, és most 4 millió forint kedvezménnyel. Mitsubishi Outlander PHEV. Az élet nagyszerű.
2: A tájékoztatás nem teljes körű. További információ Nyitrai Autóház Kft. Kaposvár, Hársalja utca 5. www.mitsubishinyitrai.hu. Drive your ambition.
3: Mitsubishi Motors. Utolsó pár gyógypapucs most 40% kedvezménnyel a Természet patikájában. Siessen, az akció csak a készlet erejéig érvényes. Nyitott és zárt papucsok több színben és fazonban, speciális gyógybetétekkel és praktikus ortopédiai megoldásokkal, hogy minden korosztály számára valódi kényelmet nyújtsanak. Természet patikája, Kaposvár, Anna utca 12.
4: Kétszáz éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on. Szélvédősérülés esetén Kaposváron és környékén hívd partnerünket, a Geiger és Társai Kft-t a 0630 748 84 66-os telefonszámon. Autóüveg Pilkington.
5: Join a Poka Diego-ban május 14-e és 17-e között. 15% kedvezmény padlóburkolatra és falipanelre, 20% kedvezmény darabszőnyegre, függönyre, karnisra, tapétára, rolóra és kültéri termékekre, többek között műfűre és WPC-re is. Diego, otthon generációkon keresztül.
6: Nyitva hétköznap 9-től 17.30-ig, szombaton 9-től 14 óráig, vasárnap 9-től 13 óráig, Kaposváron, a Dombóvári út 3-ban.
7: Új szemüveg? Akkor most figyelj! Join Apok az Optic World Exclusive-ban. Minusz 25% kedvezmény minden termékre. Ray-Ban, Oakley, Tom Ford és Calvin Klein modellekre is. Csak csütörtöktől vasárnapig. Ne maradj le! Várunk Kaposváron a Tesco üzletsoron.
8: Palánta és fűszernövények hete a Hélia kertészetben. Paradicsom, paprika, uborka, cukkini, padlizsán, csilik, fűszernövények és még rengeteg klasszikus és különleges zöldségpalánta egy helyen, hogy idén ne csak kerted legyen, hanem valódi ízbirodalmad. Emellett a megszokott bőséges dísz és gyümölcstermő kínálattal is várunk hétfőtől vasárnapig. Részletek a Hélia kertészet Facebook oldalán.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
9: Ma délután folytatódik a MATE Szabad Egyetem. Parkoló lezárásokra is számítani kell pénteken a Tour de Hongrie miatt. Jó napot kívánok, Pál Patrícia vagyok. Önök a Rádió Most híreit hallják 2 órakor. Ma folytatódik a MATE Szabad Egyetem program sorozata Kaposváron. Az előadások középpontjában ezúttal a táplálkozás és a tejfogyasztás áll majd. A két előadó, a Finofood Kft. Ügyvezetői a többi között arra keresik a választ, hogyan változnak étkezési szokásaink, és milyen szerepet kapnak a hagyományos állati eredetű élelmiszerek a modern táplálkozásban. A rendezvény célja, hogy közérthetően mutassa be a táplálkozási trendek, az élelmiszeripar és az egészségtudatos életmód kapcsolatát. Az előadás 3 órakor kezdődik, ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A Tour de Hongrie kaposvári szakasza miatt pénteken több utcában ideiglenes parkolási tilalomra és útlezárásokra kell számítani. A mezőny 13 órakor indul a Kaposvár arénától, és a belvároson áthaladva 2 alkalommal is érinti a várost, miközben a szakasz teljes idejére több perces lezárások is várhatók. A szervezők szerint az érintett útvonalakon 8 és 14 óra között tilos lesz parkolni, és a nagypiac parkolóháza is időszakosan lezárásra kerül. 2 közlekedési balesethez is riasztották a hét elején a somogyi tűzoltókat. Mesztegnyő és Kelevíz között egy személyautó letért az útról, majd fának csapódott. A járműben egy ember utazott, aki könnyebb sérüléseket szenvedett. Tab és Bábony-Megyer között is baleset történt, ahol egy gépkocsi árokba sodródott. A járművezetőjét a tabi önkormányzati tűzoltók emelték ki az autóból, majd a mentők kórházba szállították. 7 óra alatt több gyorshajtót fogtak a somogyi rendőrök. A közlekedés rendészeti szakemberek több mint 3400 gépkocsi sebességét ellenőrizték egy összehangolt akció során. A 10 órától 17 óráig tartó ellenőrzés ideje alatt a járőrök 31 gépjárművezetővel szemben intézkedtek sebesség túllépés miatt. A leggyakoribb hibák elkerülésére figyelmeztet a NAV az eszéllyel bevallásokkal kapcsolatban. Ilyen például, hogy a 4 vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét nem jogosult személyek veszik igénybe, illetve félreértelmezik a jogosultsági feltételeket. Előfordul az is, hogy a 3 gyermekes anyák kedvezményét nem a megfelelő időszak jövedelmeire számolják el, vagy hogy a felsőoktatásban tanuló gyermekeket még kedvezményezett eltartottként tüntetik fel, pedig már csak eltartottnak számítanak. A NAV most azt kéri, hogy aki bizonytalan, május 20-áig kérjen segítséget az adóhivataltól.
0: Időjárás jelentés.
9: A nap további részében is folytatódik a zavartalan igazi tavaszi idő. Délután 19 fokig emelkedik a hőmérő higanyszála, esőre nincs kilátás, marad tehát a szép napos idő.
0: Időjárás jelentést hallottak.
10: A Rádió Most stúdiójában Rót Balázsi Hunor.
11: 2 óra után járunk néhány perccel. Szép délután, Kaposvár. Remélem, jól telik ez a szerda délután, és sikerült egy kicsit feltöltődni ebből a gyönyörű májusi napsütésből. Igazi mozgalmas, jó hangulatú napunk van. Ilyenkor valahogy még a hét közepe is könnyebbnek tűnik egy fokkal. A mikrofonnál Rót Balázsi Hunor, és a következő órában is maradnak a jó zenék, az érdekességek, meg persze a lendület itt a Rádió Moston. Akár még dolgoztok, akár már úton vagytok valahová, vagy csak próbáljátok átvészelni a délutáni kajakómát, jó helyen jártok. Jön is egy nagyszerű dal Miles Smith-től, aki szinte egyik pillanatról a másikra robbant be a zenei világba a Stargazing című dalával. A szám először TikTokon kezdett elképesztően gyorsan terjedni, de végül milliós streaming sikerré nőtte ki magát, és természetesen a rádiók is szeretik. Éppen ezért ezzel a dallal indul az óra itt a Rádió Moston.
12: Time stood still, just like a photograph you made me feel. Like this will last forever, looking in your eyes.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

24K Golden és Jan Dior Mood című dala szólt Kaposvár rádiójában. És most hozok egy érdekes infót a nagyvilágból. Japánra figyelünk, hiszen így a mesterséges intelligencia világában nem lehet elmenni szó nélkül amellett, hogy több helyen tesztelnek olyan mesterséges intelligenciával működő rendszereket, amelyek képesek felismerni az emberek hangulatát, az arckifejezések és a beszéd alapján. Az elképzelés szerint ezek a rendszerek segíthetnek például ügyfélszolgálatokon, egészségügyben, vagy akár az autókban is felismerni, ha valaki stresszes, fáradt vagy rossz kedvű. Az egyik fejlesztő cég szerint a jövőben az autók akár azt is érzékelhetik majd, ha a sofőr ideges vagy túl fáradt, és ennek megfelelően változtathatják a világítást, a zenét, vagy figyelmeztethetnek a pihenésre. Elképesztő, hogy lassan már nem csak okos eszközeink lesznek, hanem érzékeny eszközeink is. Na de most jöjjön egy dal, amit lehetetlen ülve kibírni, legalábbis remélem. A B-52's Love Shack című slágere eredetileg egy képzeletbeli buli helyről szólt, és a zenekar szerint tulajdonképpen a szabadságot és az önfeledt szórakozást ünnepli. És most itt ünnepel velünk a rádió mostan.

0: ne érd be kevesebbel, mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: nem. Programajánló.
1: Ugorjunk egy picit május végére, hiszen egészen pontosan május 29-én 8 és 12 óra között nyílt nap lesz a Magyar Honvédség Lakner György II. Ellátó ezrednél zenekari gyepsóval, akadálypályával, harcászati bemutatóval, különleges díszelgő bemutatóval és airsofttal is készülnek az érdeklődőknek. A belépés ingyenes és előzetes regisztrációra sincs szükség, viszont az fontos kihangsúlyozni, hogy statikus és dinamikus bemutatókra, társszervek bemutatóira, játékos vetélkedőkre, ügyességi versenyekre, légvárra, kézműves udvarra, médiakamionra és vattacukorzenekarra is számíthatnak majd a családok, mert hogy elsősorban ez nyilván nekik szól, de bárki mehet, aki érdeklődik a honvédség és a honvédség működése iránt. Május 29, 8 órától 12-ig, tehát itt Kaposváron.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most. Hangoljon ránk a munkahelyen is. Rádió Most. Kaposvár rádiója a 91.2-n.

3:43 múlt, Evelyn Roxton, Something to Believe in című dala szólt Kaposvár rádiójában a Rádió Moston, és hát lassan el is érkezünk a mai délután végéhez, már legalábbis közös útunk végéhez így a mai délutánon. Én köszönöm, hogy ma is velem tartottatok ezen a csodás szerdán, remélem, hogy sikerült egy kis energiát, mosolyt, vagy legalább néhány jó dalt csempészni a napotokban. Róth Balázsi Hunor voltam, elköszönök, mert péntek reggel jövök majd újra itt a Rádió Moston 6 órától, de addig is vigyázzatok magatokra, élvezzétek ezt a szép májusi időszakot, és legyen nagyon szép délutánotok és estétek majd. Búcsúzóul pedig jön a Queen, méghozzá a You Don't Fool Me. Érdekesség, hogy ezt a dalt Freddie Mercury halála után állították össze a zenekar megmaradt felvételeiből, és végül az egyik legkülönlegesebb Queen sláger lett belőle. Ezzel köszönöm meg a figyelmet, Róth Balázsi Hunor voltam, viszonthallásra! You don't fool.

0: Reklám.
1: Tavaszi cipővásár a Mantrani cipő üzletben a Kaposvár plázában. Szinte minden lábbelit leárasztunk, így most szuper akciós ára juthatsz hozzá. Kedvenc cipőthöz, szandálodhoz vagy papucsodhoz. Ajánlatunk más akciókkal nem vonható össze, és visszavásárlásra sem érvényes. Ne feledd, ha cipő, akkor Mantrani a Kaposvár plázában.
2: Most igazán megéri plazmaadóvá válni a kaposvári plazmaponton. Csatlakozz májusban, és szerez az 5. plazmaadásodig 123 ezer forint juttatást. Jót tenni jó! Várunk az Áhím András utca 2 szám alatt. www.plazma.hu.
3: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a Szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
4: Palánta és fűszernövények hete a Hélia kertészetben. Paradicsom, paprika, uborka, cukkini, padlizsán, csilik, fűszernövények és még rengeteg klasszikus és különleges zöldségpalánta egy helyen, hogy idén ne csak kerted legyen, hanem valódi ízbirodalmad. Emellett a megszokott bőséges dísz- és gyümölcstermő kínálattal is várunk hétfőtől vasárnapig. Részletek a Hélia kertészet Facebook oldalán.
5: Új szemüveg? Akkor most figyelj! Joinapok az Optic World Exclusive-ban. -25% kedvezmény minden termékre. Ray-Ban, Oakley, Tom Ford és Calvin Klein modellekre is. Csak csütörtöktől vasárnapig. Ne maradj le! Várunk Kaposváron a Tesco üzlet soron. Cherry modellek a Kaposvár KKFT-nél már 9.190.000 forinttól elképesztő 1%-os finanszírozással. Benzines, hibrid, plug-in hibrid modellek nagyon gazdag alapfelszereltséggel, akár hétüléses változatban is. Kaposvár KKFT, Cherry Autószalon, a Rákóczi focipálya mellett. Cherry, kár lenne kihagyni.
1: Tavaszi cipővásár a Mantrani cipő üzletben a Kaposvár plázában. Szinte minden lábbelit leárasztunk, így most szuper akciós ára juthatsz hozzá. Kedvenc cipőthöz, szandálodhoz vagy papucsodhoz. Ajánlatunk más akciókkal nem vonható össze, és visszavásárlásra sem érvényes. Ne feledd, ha cipő, akkor Mantrani a Kaposvár plázában.
6: Nagy bevásárlás otthonra, nagy kenárakon?
7: Igen!
8: A kaposvári Vesztnagykerben.
6: Élelmiszer, italáru, kávé, édesség, háztartási vegyi áru, papíráru, állateledel, minden, ami otthonra kell.
8: Nagykeráron mindenkinek.
6: Vesztnagyker, Kaposvár, Kondvezér utca.
8: Hétköznapokon már este 6 óráig nyitva.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
9: Madarak és fák napját tartottak a Búzavirág óvodában. Balatonkört szerveznek a somogyi motorosok. Jó napot kívánok, délután 3 óra van, a mikrofonnál Pál Patrícia, ezek pedig a Rádió Most hírei. A Madarak és Fák napja alkalmából tartottak élménynapot a Kaposvári Óvodai Központ Búzavirág tagóvodájában, ahol több óvoda gyermekei közösen vettek részt játékos, természetismereti foglalkozásokon. A rendezvény tehetségnappal is kiegészült, így a gyerekek különféle interaktív állomásokon ismerkedhettek a madarak és fák védelmének fontosságával, valamint az év fájával és madarával. A programban a környezeti nevelés mellett modern elemek, például robotika is megjelent, ami nagy érdeklődést váltott ki. A kísérő alkotópályázatra beérkezett munkákból kiállítás is nyílt, az eredményhirdetést és díjátadót pedig ma tartják. Balaton kerülő túrát szervez a Somogyi Motorosok Egyesület. Az Egyesület 150 motoros részvételére számít, az ország több pontjáról és a határon túlról is. A program során több megálló is szerepel, köztük Badacsony, Balatonfüred vagy Balatonvirágos. A tervek szerint lesz motorszentelés is, valamint közös ebéd, séta és pihenők a tó környékén. Megkezdődött a mintegy 15 milliárd forintos kaposvári fejlesztési csomag előkészítése, számolt be róla Szita Károly közösségi oldalán. Mint írta, a tervek szerint a Dózsa edzőcsarnok környezetében és a belső tömbökben zajló beruházások során növelnék a zöld felületek arányát, és új parkolóhelyeket is kialakítanának. A projekt célja a parkolási viszonyok rendezése mellett új funkciók telepítése is a területre. A városvezető tájékoztatása szerint a tervezési munka már zajlik, és a későbbiekben látványterveket is bemutatnak majd a fejlesztésekről. Akkumulátoros vonatokkal fejlesztenék a balatoni körvasutat, mondta Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási tárca vezetője szerint a felsővezetékes villamosítás elsősorban a nagy teherszállítású vasútvonalakon indokolt. A Balaton környékén azonban más szempontokat is mérlegelni kell. A már elkészült szakmai terveket és anyagokat most áttekintik, és ezek alapján folytatják a balatoni körvasút fejlesztésének előkészítését. Több mint 2,6 tonnányi gyümölcsöt vont ki a forgalomból a fogyasztóvédelem egy soroksári bevásárlóközpont parkolójában tartott ellenőrzés során. A hatóság 9 illegális árusnál talált, főként szamócát és áfonyát, amelyek egy részét penészesedés, romlás és nem megfelelő tárolás miatt semmisítettek meg. Az ellenőrök több esetben azt is megállapították, hogy az árusok nem tudták igazolni a termékek eredetét, hiányoztak a kötelező jelölések és a nyomon követéshez szükséges dokumentumok is. A hatóság szerint ez komoly élelmiszerbiztonsági kockázatot jelenthet a fogyasztók számára.
0: Időjárás jelentés.
9: A nap további részében is folytatódik a zavartalan, igazi tavaszi idő. Délután 19 fokig emelkedik a hőmérő higanyszála, esőre nincs kilátás, marad tehát a szép napos idő.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most.

0: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Ki hisz a szellemekben? Ki látott már szellemeket, és ki akar látni? Ez itt a kérdés. Vilike, hiszel a szellemekben?
2: Vannak olyan hozzáértő emberek, hogy megnézik az aurádat, és van, amikor körülötte vannak már színek is.
1: Ez egy másik kérdés. Nem az ilyen jellegű spirituális szellemekre gondolok én, hanem arra, hogy szerinted Joli néni végig megye a folyosón éjjelente, ha nem tudott átkelni a túlvilágra.
2: Azok itt bolyonganak, igen.
1: Hallottatok már Vic Tandyről? Ő egy brit mérnök, aki bizony szellemet látott a munkahelyén, aztán kiderült, hogy egy elszívó ventilátor olyan frekvencián sugároz egy bizonyos álló hanghullámot, amit ugye az emberi fül nem hall. Kiderült, hogy a 19 Hz körüli hangok, úgynevezett infrahangok, nem csak hogy félelmet, szorongást, szédülést kelthetnek, a szemgolyók rezgési frekvenciája miatt olyan vizuális torzulásokat és hallucinációkat is okozhatnak ezek a frekvenciák, amelyeket pontosan szellemlátásnak lehet érzékelni.
2: Hűha!
0: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től.
3: Miki és Moli tavaszi megújulását a Biocentrum támogatja. Biocentrum. Központban az egészség.
0: Műsorajánlót hallotta.
4: Hazafelé? Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé? Elkísérjük.

0: and struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly.
1: Kell még egy kis lendület? Délután is. Rádió. Most. FM 91.2.

Celine Dion énekelt itt a Rádió Most FM 91.2-n, ez volt az I'm Alive, pontosan 5 perccel vagyunk 3:44 előtt, nagyon kellemes és vidám szerda délutánt kívánok nektek a hétkelős közepén. Hétágra süt odakint a nap, ha tehetitek, majd a munkaidő végén töltsétek időtök egy részét a szabadban, élvezzétek ki a napsütést és a jó időt, és milyen időre számíthatunk majd az elkövetkezendő napokban, természetesen azt is meg fogom osztani veletek. 0670 32 32 355, ez a telefon, SMS és Viber számunk, ahová várom a közlekedési információkat is. Én Horváth Szabi vagyok, és egészen este 8 óráig leszek veletek, a folytatásban pedig Élok és Éva megzalátozom a Kozmonova 90-es évekbeli slágerének átdolgozását, Márisinak Kár.

Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

0: Semmi nem sláger, ez zárta az órát itt a Rádió Most FM 91.2-n, a következő órában pedig hozom majd Taylor Swift-től az Opalite-ot. Jó, majd a Bros 1987-es klasszikusa is, a When Will I Be Famous. És hamarosan indulunk 1991-ből Right Said Fred és Justin Brown közösével a Don't Talk, Just Kiss-szel. A folytatásban pedig egy rövid kereskedelmi kitérő érkezik itt a Rádió Most FM 91.2-n, utána pontban 16 órakor Patricia hozza nekünk a legfrissebb híreket, információkat.
1: A pillanat a tiéd. Rádió Most. Reklám.
2: Teljesen megújultunk. 1200 négyzetméteren, vadonatúj kardiorészleggel, 150 géppel és 6000 kilós ujjal várunk a Fitness Arénában. Májustól, hajnali 4-től, éjfélig, Fitness Aréna. Hozzánk tartozol.
3: Utolsó pár gyógypapucs most 40% kedvezménnyel a Természet patikájában. Siessen, az akció csak a készlet erejéig érvényes. Nyitott és zárt papucsok több színben és fazonban, speciális gyógybetétekkel és praktikus ortopédiai megoldásokkal, hogy minden korosztály számára valódi kényelmet nyújtsanak. Természet patikája, Kaposvár, Anna utca 12.
4: Egy pillanat, és már is megtörtént a baj. De a folytatás már rajtunk múlik. A Nyitrai Autóház karosszéria műhelyei helyszíni kárfelméréssel, teljes körű kárügyintézéssel és csereautószolgáltatással segítik Önt a nehéz helyzetben, hogy a javítás gyors és gördülékeny legyen. Horpadás, fényezés vagy szélvédő csere? Autója jó kezekben van. Részletek karamboloskárügyintézés.hu. Nyitrai Autóház. Vissza az útra, gond nélkül!
3: Palánta és fűszernövények hete a Hélia kertészetben. Paradicsom, paprika, uborka, cukkini, padlizsán, csilik, fűszernövények és még rengeteg klasszikus és különleges zöldségpalánta egy helyen, hogy idén ne csak kerted legyen, hanem valódi ízbirodalmad. Emellett a megszokott bőséges dísz és gyümölcstermő kínálattal is várunk hétfőtől vasárnapig. Részletek a Hélia kertészet Facebook oldalán.
5: Szeret Kaposváron élni és munkát keres? A Szigeti Kft. Várja Önt is! CNC Marós, esztergályos, gyártás technológus és gépészmérnök végzettséggel várjuk új kollégák jelentkezését. Mindemellett képzéseinkkel lehetőség nyílik mindenki számára, hogy egy csapatban dolgozzunk. Jelentkezését elküldheti az info@szigetikft.hu e-mail címre, vagy keressen minket a 0630 566 16-os telefonszámon.
6: Új szemüveg? Akkor most figyelj! Join-upok az Optic World exkluzívban. Mínusz 25% kedvezmény minden termékre. Ray-Ban, Oakley, Tom Ford és Calvin Klein modellekre is. Csak csütörtöktől vasárnapig. Ne maradj le! Várunk Kaposváron a Tesco üzlet soron.
1: Reklám hangzott el. Hírek most!
7: Ingyenesen átnézik az otthon vagy a gépjárműben tartott poroltókat a tűzoltók. Ismét magyar bajnok a Finó Kaposvár röplabda csapata. Jó napot kívánok, délután 4 óra van, a mikrofonnál Pál Patrícia, ezek pedig a Rádió Most hírei. Elindult a Somogy vármegyei tűzoltóság ingyenes tűzoltókészülék ellenőrzési akciója. Mivel a porraloltókat előírás szerint időszakonként ellenőriztetni kell, most a többnapos program során a lakosság felülvizsgáltathatja az otthonaikban vagy személygépjárműveikben elhelyezett készülékeket. A program célja, hogy a háztartásokban és járművekben található készülékek működőképes állapotban legyenek egy esetleges vészhelyzet esetére. Kaposváron a hivatásos tűzoltó parancsnokságon május 15-én 9 és 12 óra között várják a lakosságot a tűzoltó készülékek ellenőrzésére. Ezt követően Marcaliban, Nagybajonban és Kadarkúton lesz erre lehetőség. Ismét magyar bajnok a Finó Kaposvár. A férfi röplabdázók 21. alkalommal értek fel a csúcsra. A somogyi együttes a döntő 4. mérkőzésén hazai pályán fogadta a MÁV előre csapatát. A kaposváriak végig magabiztosan játszottak, különösen a második és a harmadik szetben, ahol a fehérváriaknak esélyük sem volt a fordításra. A találkozó legeredményesebb játékosa Hubicska Patrik lett 15 ponttal. A Tour de Hongrie kaposvári szakasza miatt pénteken több utcában ideiglenes parkolási tilalomra és útlezárásokra kell számítani. A mezőny 13 órakor indul a Kaposvár arénától, és a belvároson áthaladva két alkalommal is érinti a várost, miközben a szakasz teljes idejére több perces lezárások is várhatók. A szervezők szerint az érintett útvonalakon 8 és 14 óra között tilos lesz parkolni, és a Nagypiac parkolóháza is időszakosan lezárásra kerül. Kezdetét vette a 79. Cannes Film Fesztivál, ahol idén magyar sikerért is szoríthatunk. Nemes Jeles László első francia nyelvű alkotása a Moulin is versenybe került az aranypálmáért. A II. Világháború idején játszódó történelmi dráma Jean Moulin francia ellenállási vezető utolsó napjait mutatja be, a film több jelenetét Budapesten forgatták. A világ egyik legrangosabb filmes eseményén összesen 22 alkotás versenyez. Egy lengyel lifestyle portál népszerűsíti a Balatont. Az írás szerint a Balaton nem csak nyári üdülőhelyként vonzó, hanem gasztronómiai és kulturális élményekben gazdag úti célként is egyre népszerűbb a külföldi turisták körében. A megjelenés különösen fontos a nyári szezon előtt, hiszen a lengyel turisták az elmúlt években a Balaton egyik legjelentősebb küldőpiacává váltak.
1: Időjárás jelentés.
7: A nap további részében is folytatódik a zavartalan igazi tavaszi idő. Délután 19 fokig emelkedik a hőmérő higanyszála, esőre nincs kilátás, marad tehát a szép napos idő.
1: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Noren Poor és a Tears in Your Eyes fűszerezte a szerda délutánt itt a Rádió Most FM 91.2-n. 2 perccel vagyunk, 4:05 előtt, én Horváth Szabi vagyok, és ez már javában a Drive Time, tudjátok. Nagyon sok helyen véget ért a munkaidőpontban délután 4 órakor, úgyhogy erősödött a forgalom a városban és környéken is az utakon. Ez tehát a Drive Time, vigyázzatok magatokra és egymásra is az utakon, és várom a közlekedési információkat, észrevételeket, tapasztalatokat a városunk és környékének közlekedésével kapcsolatban. Ezeket pedig el lehet juttatni hozzánk telefonhívás, SMS vagy Viber üzenet formájában a 0670 32 32 355-re. Hamarosan Pinkének el hozza God Is the DJ című dalt, előtte pedig Alex Warren felvételével megyünk tovább, már is itt az Ordinary.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith, our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Ilyen nappal szólnak itt a 91.2 rádió moston a legjobb zenék, másfél perccel vagyunk fél öt előtt. Taylor Swift és Travis Kelce pedig állítólag nem csak egy, hanem rögtön két esküvői ünnepséget is tervez az idei évre. A friss beszámolók szerint a sztárpár július 3-án mondhatja ki a boldogító igen New Yorkban, miután tavaly augusztusban elégyezték egymást két év randizás után. A hírek szerint a közelmúltban már értesítőket is kiküldtek a családtagoknak és barátoknak, hogy mentsék el a dátumot. A New York-i esküvő után azonban Londonban is tartanának egy exkluzív ünnepséget, a pár pedig a múlt héten rövid látogatást tett az angol fővárosban, ahol információk szerint találkoztak a híres Chiltern Firehouse tulajdonosával, André Balasszal, hogy átbeszéljék a második buli részleteit. A helyszín különösen fontos lett Taylor számára egyébként, hiszen korábban itt ünnepelte The Eras Tour koncertjeit Wembleyben, bár az étterem tavaly egy tűzeset miatt bezárt a nagy közönség előtt, privát eseményeket továbbra is rendeznek benne. Benfentesek szerint a londoni partin körülbelül 120 vendégre számítanak, személyre szabott menüvel, különleges koktélokkal és válogatott borokkal készülnek, de az sem kizárt, hogy Taylor zenei világából ismert sztárbarátok is fellépnek majd az eseményen. Travis Kelce korábban azt is elárulta, hogy saját márkája a Garage Beer biztosan szerepet kap az esküvőn, amikor arról kérdezték, hány hordósör lesz a lagzin, viccesen csak annyit válaszolt, olyan magas számot nem is tudok megszámolni. Sok boldogságot kívánunk nekik, itt a rádió moston pedig hamarosan egy rövid kereskedelmi kitérőt követően Taylor Swift hozza az Opalite című slágerét.
1: Reklám. Cherry modellek a Kaposvár KKFT-nél már 9 190 000 forinttól elképesztő 1%-os finanszírozással. Benzines, hibrid, plug-in hibrid modellek nagyon gazdag alapfelszereltséggel, akár hétüléses változatban is. Kaposvár KKFT. Cherry autószalon, a Rákóczi focipálya mellett. Cherry. Kár lenne kihagyni.
2: Szerelem a gyűlölet ellen.
3: Lehetsz király. Hiába vagy.
2: A Romeo és Julia Musical 2026. május 16-án csupán egy alkalommal a Kaposvár Arénában. Jegyek a broadway.hu weboldalon kaphatók.
4: Kétszáz éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on. Szélvédősérülés esetén Kaposváron és környékén hívd partnerünket, a Geiger és Társai Kft-t a 0630 748 84 66-os telefonszámon.
5: Autóüveg Pilkington.
6: Join a Poka Diego-ban május 14-e és 17-e között. 15% kedvezmény padlóburkolatra és falipanelre, 20% kedvezmény darabszőnyegre, függönyre, karnisra, tapétára, rolóra és kültéri termékekre, többek között műfűre és WPC-re is. Diego, otthon generációkon keresztül.
7: Nyitva hétköznap 9-től 17.30-ig, szombaton 9-től 14 óráig, vasárnap 9-től 13 óráig, Kaposváron, a Dombóvári út 3-ban.
8: Teljesen megújultunk! 1200 négyzetméteren, vadonatúj kardio részleggel, 150 géppel és 6000 kilós ujjal várunk a Fitness Arénában. Májustól, hajnali 4-től, éjfélig, Fitness Aréna, hozzánk tartozol!
9: Műfőakció a Baross szőnyegáruházban. Szeretnél egész évben gyönyörű, zöld kertet fűnyírás és sár nélkül? Most a prémium minőségű műfűvek elképesztő áron már 2990 forint per négyzetmétertől kaphatók. Természetes hatás, UV-álló, vízelvezető, tartós és időjárásálló. Ne várj! Újítsd meg otthonod a Baross szőnyegáruházzal. Kaposvár, Baross Gábor utca 8-10.
10: Nagy bevásárlás otthonra, nagy kenárakon?
11: Igen!
12: A kaposvári Vesztnagykerben.
10: Élelmiszer, italáru, kávé, édesség, háztartási vegyi áru, papíráru, állateledel, minden, ami otthonra kell.
12: Nagyker áron mindenkinek.
10: Vesztnagyker, Kaposvár, Kont Bezir utca.
12: Hétköznapokon már este 6 óráig nyitva.
1: Reklám hangzott el. 91.2. Rádió most.

Minden nappal a legjobb zenékkel ez a Rádió Most FM 91.2 volt el a Henderson és a 2014-es Ghost című felvétele szólt, és pontosan egy perccel vagyunk 3:45 után, ajánlok figyelmetekbe egy holnapi programot, május 14-én lesz ugyanis a Kaposvári Polgári Kaszinó következő programja, este 6 órakor a könyvtárban vendégük lesz Böszörményi Nagy Gergely, a Brain Bar alapítója, a MOME alapítvány kuratóriumi elnöke, akinek az előadását hallgathatjátok meg. Várnak rá nagyon sok szeretettel minden érdeklődőt, és megrendezik május 16-án a Futókörök napját is városunkban, reggel 9 órától délután 5 óráig tart a rendezvény, egyébként országszerte 25 helyszín várja a futókat. A futókoröknapja.hu oldalon találhattok bővebb információkat róla. 17 órakor Patrícia hozza majd a legfrissebb híreket, infókat, én pedig most a folytatásban egy sírendalát, ez az Eyes Closed. No, it's a

0: már más vagyok nagyon.
1: Ezt az órát itt a 91.2 Rádió Moston a Fall of the Flow dalazárta a világom, a következő órában pedig olyan slágereket hallhatok nálunk, mint az All Saints Line csapatol a Rocksteady. Itt lesz majd 1984-ből Bruce Springsteen dala és a Dancing

0: És hamarosan a következő óra Anne Marie és Shania Twain dalával indul, 2023-ból érkezik az Unhealthy. Well, if it's unhealthy, then I don't give a damn, 'cause even if it kills me, I'll always take your hand. Az elérhetőségünk pedig változatlan, ez a 0670-32-32-355, ahová várom a közlekedési információkat, észrevételeket, tapasztalatokat a városunk és környékének közlekedésével kapcsolatban, illetve az egyéb jellegű üzeneteket is. Az e-mail címünk az info@radiomost.hu, és üzenhettek nekünk rádiónk Facebook oldalán keresztül is, a facebook.com/radiomost címen keresztül, és ha esetleg itt még nem tettétek volna meg, akkor kérlek titeket arra, hogy oldalunkra nyomjatok egy lájkot, mert ezt követően értesülhetek a rádiónkkal kapcsolatos legfrissebb hírekről, információkról és érdekességekről. Érkezik egy rövid kereskedelmi kitérő, utána pontban 17 órakor Patrícia hozza nekünk a legfrissebb híreket, információkat.
1: 91.2. Rádió Most. Reklám.
2: Új szemüveg? Akkor most figyelj! Joinapok az Optic World exkluzívban. -25% kedvezmény minden termékre. Ray-Ban, Oakley, Tom Ford és Calvin Klein modellekre is. Csak csütörtöktől vasárnapig. Ne maradj le! Várunk Kaposváron a Tesco üzlet soron.
3: Utolsó pár gyógypapucs most 40% kedvezménnyel a Természet patikájában. Siessen! Az akció csak a készlet erejéig érvényes. Nyitott és zárt papucsok több színben és fazonban, speciális gyógybetétekkel és praktikus ortopédiai megoldásokkal, hogy minden korosztály számára valódi kényelmet nyújtsanak. Természet patikája, Kaposvár, Anna utca 12.
4: Figyelem! Május 1-től! Szintet lép a Fitness Arena! Új, extra hosszú nyitvatartás! Minden nap hajnali 4-től éjfélig! Fitness Arena! Hozzánk tartozol!
5: Minden, ami ingatlan, bold ingatlan. Ha ingatlanát eladná, vagy vásárolna, bérelne, vagy bérbeadna, válassza a Bold Ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Irányi Dániel utca 9, www.boldingatlan.hu.
6: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
7: Retro hetek a Szlendi pékség és cukrászda üzleteiben. Ha szereted a régi hagyományos ízeket, itt a helyed. Hatlapos, lajcsi szelet, méteres süti és színes kókusztekercs vár rád. Sőt, egy kis meglepetéssel is készültünk. Május 12-től 15-ig a 16 szeletes Isler torta féláron 8000 helyett csak 4000 forint. Várunk Kaposváron, a Főutcán, az Anna utcában és a Nagypiacon.
8: Szereted a Bon Jovit? Szeretnéd élőben hallani a legnagyobb slágereiket? Akkor gyere el május 15-én a Hangár Music Pubba. Bon Jovi dalok élőben május 15-én a Full Jovival. Jegyek a Hangár Music Pub Facebook oldalán kaphatók.
9: Most igazán megéri plazmaadóvá válni a kaposvári plazmaponton. Csatlakozz májusban és szerez az 5. plazmaadásodig 123 000 forint juttatást. Jót tenni jó! Várunk az Áhím András utca 2 szám alatt. www.plazma.hu.
1: Reklám hangzott el. Hírek most!
10: Megújul a Dózsa edzőcsarnok környéke. Új kutatási programba kezdett a Mate Kaposvári kampusza. Jó napot kívánok, délután 5 óra van. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Több mint 500 napos kacsa érkezett a Mate Kaposvári kampuszának ökológiai baromfi teljesítményvizsgáló egységébe, ahol újabb kutatási program indult. A vizsgálatok során a szakemberek azt elemzik, hogyan befolyásolja a különböző fényintenzitás és színhőmérséklet a kacsák fejlődését, takarmányfelvételét és viselkedését. A kutatás célja olyan állatjóléti szempontokat is figyelembe vevő technológiák kidolgozása, amelyek a nagyüzemi kacsatartásban is alkalmazhatóak lehetnek. A program egyetemi és szakmai együttműködésben valósul meg. 7 óra alatt több gyorshajtót fogtak a somogyi rendőrök. A A közlekedés rendészeti szakemberek több mint 3400 gépkocsi sebességét ellenőrizték egy összehangolt akció során. A 10 órától 17 óráig tartó ellenőrzés ideje alatt a járőrök 31 gépjárművezetővel szemben intézkedtek sebesség túllépés miatt. Megkezdődött a mintegy 15 milliárd forintos kaposvári fejlesztési csomag előkészítése, számolt be róla Szita Károly közösségi oldalán. Mint írta, a tervek szerint a Dózsa edzőcsarnok környezetében és a belső tömbökben zajló beruházások során növelnék a zöld felületek arányát, és új parkolóhelyeket is kialakítanának. A projekt célja a parkolási viszonyok rendezése mellett új funkciók telepítése is a területre. A városvezető tájékoztatása szerint a tervezési munka már zajlik, és a későbbiekben látványterveket is bemutatnak majd a fejlesztésekről. Akkumulátoros vonatokkal fejlesztenék a balatoni körvasutat, mondta Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási tárca vezetője szerint a felsővezetékes villamosítás elsősorban a nagy teherszállítású vasútvonalakon indokolt. A Balaton környékén azonban más szempontokat is mérlegelni kell. A már elkészült szakmai terveket és anyagokat most áttekintik, és ezek alapján folytatják a balatoni körvasút fejlesztésének előkészítését. 15 magyar szerepel a Tour de Hongrie országúti kerékpár versenymezőnyében. A csapatbemutatón elhangzott, hogy a kontinentális magyar és nemzetközi csapatokban olyan versenyzők is indulnak, mint Dina Márton és Fetter Erik, míg a mezőny egyik legnagyobb neve Walter Attila, aki 2020 után tér vissza a hazai körversenyre. A viadalon több ismert nemzetközi klasszis is rajthoz áll, köztük sprinterek és összetett esélyesek, így erős mezőny várható, összesen 19 csapattal.
1: Időjárás jelentés.
10: A nap további részében is folytatódik a zavartalan igazi tavaszi idő. Délután 19 fokig emelkedik a hőmérő higanyszála, esőre nincs kilátás, marad tehát a szép napos idő.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Die with a Smile, ez volt Lady Gaga és Bruno Mars közöse itt a Rádió Most FM 91.2-n, pontosan fél perccel múlt el 4:06. Katy Perry szóvívője határozottan reagált azokra a vádakra, amelyeket Ruby Rose fogalmazott meg a közösségi médiában. A színésznő egy bejegyzésében azt állította, hogy az énekesnő korábban szexuálisan zaklatta őt egy Melbourne-i szórakozó helyen, sőt azt is jelezte, hogy az ügyben a rendőrséghez fordult. A kijelentések azonban egyelőre nem nyertek hivatalos megerősítést. Katy Perry képviselője közleményben utasította vissza a vádakat, kategorikusan hamisnak és veszélyes felelőtlen hazugságoknak nevezve azokat. A nyilatkozat szerint Ruby Rose korábban is tett már hasonló súlyos állításokat mások ellen, amelyeket az érintettek rendre tagadtak. Ruby azóta nem reagált újra az ügyben. Nálunk pedig a folytatásban most Katy Perry hozza a Teenage Dream című dalát.

0: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Időjárás jelentés. Pontosan este 5:30, csapadékra szerencsére nem kell számítani az előttünk álló, hát nagyjából szűk 24 órában. Az éjszakai órák minimuma 5 fok környékén lesz, holnap pedig a nappali órák maximuma 19 fok környékén tetőzik, és erősebb lesz az UV-sugárzás 11 és délután 3 óra között. Csapadék pedig várhatóan majd a kora esti órákban, este 6 óra, 7 óra magasságában lesz, ez jelenállás szerint most egyelőre 14%-os valószínűséggel mutatja az előrejelzés. Azonban az már biztos, hogy a következő napok, a péntek, szombat, vasárnap csapadékosabbak lesznek. Jelentős mennyiségű csapadékra kell számítani mindhárom napon. Jelen állás szerint ezt továbbra is kihangsúlyozom. Szombaton 23, vasárnap pedig már csak 19 fok lesz a hőmérséklet maximuma, és változékony lesz még a következő hét első felének időjárása is. Az esernyőt innentől szinte minden nap magunkkal kell vinni. Mivel ma enyhébb légtömeg áramlott fölénk, ezért a melegfrontra érzékenyek körében fejfájás, migrén, keringési panaszok és vérnyomás problémák is előfordulhatnak, dekoncentráltság, tompaság és fáradtság is jelentkezhet, a szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység, nyugtalanság is előfordulhat, továbbá a hűvös, hideg hajnali reggeli órákban bizony felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi bántalmak, valamint a görcsös panaszok is. Itt a rádió, mostan pedig egy rövid ajánlót követően 1984-ből hozom Bruce Springsteen dalát, ez lesz a Dancing in the Dark.
2: Időjárás jelentést hallottak.
0: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
2: Műsorajánló.
3: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
2: Easy Rider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között a 91.2 Rádió Moston.
4: Keresd minket a Facebookon is! Rádió Most!

Casa Lea és Jennifer Hudson hozta a Trouble című dalt ide a Rádió Most FM 91.2-re, 3:46. Ha moziznátok, akkor ajánlom figyelmetekbe a Kultik mai kínálatát, 20:10-től vetítik még a Michael című dráma történelmi életrajzi filmet, ugye egy lebilincselő portrét Michael Jacksonról, a bonyolult emberről és zseniális művészről, aki csoda gyerekként született, felnőttként pedig ugye a pop vitathatatlan királya lett. Láthatjátok még a Birka krimi című akciómisztikus vígjátékot 19:50-től, az Ördög Prádát visel második részét Vivben 18:20-től, illetve vetítik ma még, pár perc múlva kezdődik a Mortal Kombat 2 17:50-től, illetve 20:00-tól is filmvászonra tűzi a Kultik, bővenben pedig a vetítésekről a kaposvárimozi.hu weboldalon is találhatok információkat. Itt a Rádió Moston pedig a folytatásban a Soul Wave Marsalkó Dáviddal hozza Valaki mondta című slágert, este 6:00 pedig Patricia a Kaposvári Krónikával érkezik, helyi vonatkozású információkkal, kicsit bővebben, kicsit részletesebben.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Ez volt a Maroon 5 és a This Love, ami zárta a délutáni napszakot, hiszen szépen lassan belépünk az estébe is, és olyan slágereket hallhattok majd a következő órában nálunk, mint Sunbury és I'm Ricker. Itt lesz majd 1986-ból Madonna dala is, a Who's That Girl. És hamarosan indulunk a The Gossip dalával, a Move in the Right Direction-nel. De előtte azonban még érkezik egy rövid kereskedelmi kitérő, utána pedig a kaposvári krónikában helyi vonatkozású információkkal kicsit bővebben, kicsit részletesebben Patrícia érkezik majd. Maradjatok velünk a folytatásban is.
1: 91.2. Rádió. Most. Reklám.
2: Szerelem a gyűlölet ellen.
3: Lehetsz király, hiába vagy.
2: A Romeo és Julia Musical 2026. május 16-án csupán egy alkalommal a Kaposvár Arénában. Jegyek a broadway.hu weboldalon kaphatók.
4: 8 év garancia, kompromisszum nélküli japán megbízhatóság. Ez az új Mitsubishi Outlander PHEV. Plug-in hibrid technológia, 85 km elektromos hatótávval, 302 lóerő teljesítménnyel, és most 4 millió forint kedvezménnyel. Mitsubishi Outlander PHEV. Az élet nagyszerű.
5: A tájékoztatás nem teljes körű. További információ Nyitrai Autóház Kft. Kaposvár, Hársalja utca 5. www.mitsubishinyitrai.hu.
6: Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
1: Reklám hangzott el. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója.
7: Jó estét kívánok! 2026. május 13-a, szerda este 6 óra van. Kaposvár helyi hír összefoglalóját a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Újra a csúcson. A Finó Kaposvár nyerte a férfi röplabda extraligát, miután a döntő negyedik mérkőzésén hazai pályán 3-0-ra legyőzte a címvédő MÁV Előre együttesét, és 3-1-re megnyerte a finálét. A kaposváriak ezzel történetük 21. bajnoki aranyérmét szerezték meg, tovább javítva saját rekordjukat. A találkozó legeredményesebb játékosa Hubicska Patrik volt 15 ponttal, míg a somogyiak másik kulcsembere Matej Smidl 14 pontig jutott. Zorán Kedacsics vezetőedző első idényében rögtön duplázott a csapattal, hiszen a bajnoki cím mellett a Magyar Kupát is elhódították. A Kaposvár a következő szezonban a Bajnokok Ligája selejtezőjében indulhat, míg a MÁV Előre a Challenge kupában szerepelhet. Fél napra megáll a város. Május 15-én pénteken rendezik meg a Tour de Hongrie harmadik szakaszát, ami Kaposvárról indul. A verseny zökkenőmentes és biztonságos lebonyolítása miatt több útlezárásra és változásra kell figyelni majd. A Kaposvári Közlekedési ZRT tájékoztatása szerint például 12.30 és 13.35 között több járat nem közlekedik, mások rövidített útvonalon vagy késéssel járnak majd az ideiglenes útlezárások miatt. A verseny érintett útvonalán 8 és 14 óra között tilos lesz parkolni, és a Nagypiac parkolóháza is időszakosan lezárásra kerül. Ezen kívül a szemétszállítás is módosul több zselici településen. A változásokról minden információt megtalálnak a kaposvármost.hu oldalon. Megújul a tömb belső. Hamarosan látványterveket is láthatnak arról a felújításról, ami a Dózsa edzőcsarnok környezetében valósul meg. Szita Károly közösségi oldalán arról írt, a tervek szerint a belső tömbökben szeretnék növelni a zöld területeket és új parkolóhelyeket is kialakítanának. A projekt célja a parkolási viszonyok rendezése mellett új funkciók telepítése. A városvezető tájékoztatása szerint a tervezési munka már zajlik. Középpontban a tejfogyasztás. Szerdán is folytatódott a MATE Szabad Egyetem ingyenes előadás sorozata. Ezúttal a tejfogyasztás, az emésztési érzékenységek és a modern táplálkozási irányzatok kerültek fókuszba. A Finó Food ügyvezetője Szommerné Egyed Linda előadásában a növényi alapú tejjel kapcsolatos tapasztalatokról beszélt, valamint arról, hogyan jelenthet alternatívát a hagyományos tejre érzékenyek számára. Szommer Gábor pedig az állati és növényi alapú táplálkozás kérdését járta körül, bemutatva a fogyasztói szokások és az élelmiszeripari trendek változásait. Hétkeréken az egészségért. Ismét bringás reggelivel várták kedden reggel a kerékpárral munkába vagy iskolába érkező kaposváriakat. A szervezők sátrai a Kossuth téren, valamint a Guba Sándor és az Izzó utca sarkánál fogadták a bringásokat reggel 7 és 9 óra között. Az akció célja ezúttal is az volt, hogy felhívják a figyelmet az egészséges életmódra és a környezetbarát közlekedés fontosságára. A kezdeményezés évek óta népszerű Kaposváron, idén is mintegy 300 ételcsomagot osztottak ki a résztvevőknek. Daloló madarak, zöldellő fák. Élményekkel ünnepelték a természetet és a tehetséget a kaposvári óvoda központban. A búzavirág, az Arany János, a Talián Gyula utcai és a Temesvár utcai tagóvoda gyermekei közösen kapcsolódtak be a változatos programokba, miközben játékos formában ismerkedtek a természetvédelem, valamint a madarak és fák védelmének fontosságával. A program során modern pedagógiai módszerek is hangsúlyt kaptak, a robotika elemei is megjelentek a foglalkozásokban. A Madarak és Fák napjához kapcsolódóan egy alkotópályázatot is hirdettek, amelyekből az óvodában kiállítást rendeztek. Napos kacsák érkeztek az egyetemre. Elindult egy újabb teljesítményvizsgálati program a Kaposvári Ökológiai Baromfi Teljesítményvizsgáló Egységében. A kutatás során a szakemberek azt vizsgálják, hogyan hat a különböző fényintenzitás és színhőmérséklet a kacsák fejlődésére, takarmány felvételére és viselkedésére. A program célja annak feltárása, hogy a megvilágítás miként befolyásolja az állatjólétet, valamint a kacsahús minőségét és összetételét. A vizsgálatok eredményei hozzájárulhatnak olyan korszerű fényprogramok kidolgozásához, amelyek a jövőben a nagyüzemi kacsatartásban is alkalmazhatók lehetnek. Együtt a betegség ellen. A Kaposvári Kórház Reuma Beteg Klubot indít. Az intézmény tájékoztatása szerint a klubba azokat várják, akik a mindennapokban ízületi fájdalmakkal, merevséggel, krónikus gyulladásokkal küzdenek. A találkozón a résztvevők szakemberektől kapnak tanácsokat, megismerhetik a legújabb kezelési lehetőségeket, de saját tapasztalataikat is megoszthatják. Az első találkozó május 18-án lesz. Jelentkezni a reumaklub@kmmk.hu e-mail címen lehet. Ingyenesen ellenőrzik a poroltókat. A Somogy Vármegyei Tűzmegelőzési Bizottság Kaposváron is ingyenes lakossági akciót indított, amelynek keretében a tűzoltókészülékek ellenőrzését és karbantartottságának felülvizsgálatát lehet elvégeztetni. A kezdeményezés célja, hogy a háztartásokban és a járművekben található porraloltók ne hibásan vagy lejárt állapotban legyenek, hiszen ez vészhelyzetben komoly kockázatot jelenthet. Az ellenőrzések a megyeszékhelyen kívül több településen zajlanak, köztük Nagybajonban, Marcaliban és Kadarkúton meghatározott időpontokban. A tűzoltók szerint a működőképes tűzoltókészülékek jelentősen csökkenthetik a tűzesetek súlyosságát és az anyagi károkat. Figyelmetlenség az utakon. Az elmúlt napokban több közlekedési balesethez is riasztották a somogyi tűzoltókat. Kaposváron két villanyoszlopot is kidöntött egy autó a 67-es főúton. Az árokba fejtetőre borult járműben csak a sofőr utazott, akit a mentők kórházba szállítottak. Mesztegnyűn is árokba hajtott és fának ütközött egy személyautó. A járműben egy ember utazott, aki könnyebben megsérült a balesetben. Tab és Bábony megyer között pedig lesodródott az útról egy autó. A sofőrt a helyi tűzoltóknak kellett kiemelni. A mentők kórházba szállították. Kapcsolati erőszak miatt indult büntető eljárás. Tetlek bántalmazta párját egy segesdi lakos. A férfi az elmúlt fél évben rendszeresen fenyegette élettársát közös otthonukban, majd egyik este meg is ütötte az asszonyt, aki ennek következtében könnyű sérülést szenvedett. A rendőrök az elkövetőt elfogták és előállították. A nyomozók az 53 éves agresszor ellen kapcsolati erőszak büntet elkövetésének gyanúja miatt indítottak eljárást, és ideiglenes távoltartásáról rendelkeztek.
1: Ez volt a Kaposvári Krónika.
8: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
1: Időjárás jelentés.
7: Az esti és az éjszakai órákban is marad a csendes, nyugodt idő. Néhol feltámadhat a szél, de csapadékra nincs kilátás. A hajnali órákra 7 fokig hűl a levegő.
9: időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most.

volt Adam Lambert újdonsága az Eat You Alive itt a 91.2 Rádió Moston. Pontosan fél perccel vagyunk negyed hét előtt, nagyon kellemes és vidám szerda estét kívánok nektek. És hogy milyen témákkal foglalkozik a ma esti Kapos Pont, a Kapos Televízió hírműsora, azt is hamarosan megosztom veletek, illetve hát hozom a legjobb zenéket is természetesen. Én Horváth Szabi vagyok, és 20 óráig leszek a mikrofonnál, a folytatásban pedig 1986-ból érkezik Madonna Stagger, ez pedig a Who's That Girl.

0: Kaposvár legfontosabb eseményei és legfrissebb hírei a Kapos Televízió hírműsorában.
1: 2,5 perccel vagyunk fél hét előtt, a ma esti Kapos pont a következő témákkal foglalkozik, többek között különleges látásmód, megkapó érzékenység, sajátos nevelési igényű gyermekeknek hirdettek alkotópályázatot nemrégiben városunkban. 200 diákot énekeltetett meg a muzsikás együttes néhány nappal ezelőtt Nagyberkiben. A tagoknak küldetése a magyar népzene népszerűsítése. Egyedülálló gólyamamát segítenek a várdaiak, az önkéntes madármentőket szakértők támogatják, hamarosan kikelnek a fiókák is. Többek között ezekkel a témákkal foglalkozik a Kapos pont a Kapos Televízió hírműsora, hogy mikor azt már is mondjuk nektek, utána pedig Summer felvételét játszom a Ham Record.
0: A képes hírösszefoglalót este 7 órától láthatják a Kapos Televízió.

Az egykori Spice Girl Jerry Halliwell hozta Michiko Latino című dalát 1999-ből ide a 91.2 Rádió Mostra. Este 7 órakor pedig Patrícia hozza nekünk a legfrissebb híreket, információkat, elérhetőségünk pedig továbbra is változatlan, üzenjetek, bátran várom a közlekedési információkat is. Ha vannak a 0670 32 32 355-re, ami telefon, SMS és Viber szám, illetve van egy e-mail címünk is, az info@radiomost.hu, és megtalálhatóak vagyunk a Facebookon is, a facebook.com/radiomost címen, itt pedig messenger üzenetet küldhettek nekünk. A folytatásban pedig a Clean Bandit Topikkal és Wes Nelsonnal hozzá is a Drive címdalt.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla!

történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

0: Hírek most!
1: Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Pál Patrícia, ezek pedig a Rádió Most hírei. Ismét magyar bajnok a Finó Kaposvár. A férfi röplabdázók 21. alkalommal értek fel a csúcsra. A somogyi együttes a döntő negyedik mérkőzésén hazai pályán fogadta a MÁV előre csapatát. A kaposváriak végig magabiztosan játszottak, különösen a második és a harmadik szetben, ahol a fehérváriaknak esélyük sem volt a fordításra. A találkozó legeredményesebb játékosa Hubicska Patrik lett 15 ponttal. Két közlekedési balesethez is riasztották a hét elején a somogyi tűzoltókat. Mesztegnyő és Kelevíz között egy személyautó letért az útról, majd fának csapódott. A járműben egy ember utazott, aki könnyebb sérüléseket szenvedett. Tab és Bábony-Megyer között is baleset történt, ahol egy gépkocsi árokba sodródott. A járművezetőjét a tabi önkormányzati tűzoltók emelték ki az autóból, majd a mentők kórházba szállították. Több mint 500 napos kacsa érkezett a Mate Kaposvári kampuszának ökológiai baromfi teljesítményvizsgáló egységébe, ahol újabb kutatási program indult. A vizsgálatok során a szakemberek azt elemzik, hogyan befolyásolja a különböző fényintenzitás és színhőmérséklet a kacsák fejlődését, takarmányfelvételét és viselkedését. A kutatás célja olyan állatjóléti szempontokat is figyelembe vevő technológiák kidolgozása, amelyek a nagyüzemi kacsatartásban is alkalmazhatóak lehetnek. A program egyetemi és szakmai együttműködésben valósul meg. Ópusztaszeren tartják az első kormányülést, közölte a miniszterelnök kedd este a Facebook oldalán. Magyar Péter szerint a kabinet elsőként az országot sújtó aszályhelyzettel és a szükséges vízgazdálkodási intézkedésekkel foglalkozik. A kormány emellett dönt az állami intézmények és cégek átvilágításáról, valamint több jogszabály módosítását is megkezdi. Napirendre kerülnek az energiaellátási és gyermekvédelmi kérdések is. A leggyakoribb hibák elkerülésére figyelmeztet a NAV az eszéllyel bevallásokkal kapcsolatban. Ilyen például, hogy a 4 vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét nem jogosult személyek veszik igénybe, illetve félreértelmezik a jogosultsági feltételeket. Előfordul az is, hogy a 3 gyermekes anyák kedvezményét nem a megfelelő időszak jövedelmeire számolják el, vagy hogy a felsőoktatásban tanuló gyermekeket még kedvezményezett eltartottként tüntetik fel, pedig már csak eltartottnak számítanak. A NAV most azt kéri, hogy aki bizonytalan, május 20-áig kérjen segítséget az adóhivataltól.
0: Időjárás jelentés.
1: Az esti és az éjszakai órákban is marad a csendes, nyugodt idő, néhol feltámadhat a szél, de csapadékra nincs kilátás. A hajnali órákra 7 fokig hűl a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottak
2: a Rádió Most stúdiójában. Horváth Szabi.
3: 3,5 perccel múlt el, 19 óra, felsorakoztak a legjobb zenék a folytatásra is, ide a 91.2 Rádió Mostra jön a Zaporozsec, és a Te vagy egyedül, előtte pedig Martin Garrix és Carolina Liar hozza már is a Smile-t.

nappal szólnak itt a 91.2 rádió, mostan a legjobb zenék, 2 perccel vagyunk este 4:48 előtt, én Horváth Szabi vagyok, és semmi sem késő, május 13-a szerda van, még fel lehet köszönteni a Szervác és Imola nevű ismerőseinket. A Szervác egy latin eredetű név, jelentése megszabadított, a Szervác név gyakorlatias, elemző és türelmes személyiség kibontakozásához járul hozzá, szívesen foglalkozik olyan dolgokkal, melyek műszaki hozzáértést igényelnek, és pontosan jól végzi el azt a munkát, amit elkezdett. A neki lát valaminek teljes figyelmét az adott dolognak szenteli, és nem örül, ha ebben megzavarják. A név módszeres, alapos gondolkozás segít, viselője talán kicsit nehezebben tanul másoknál, de amit egyszer megjegyzett, azt többé nem felejti el. Az Imola pedig egy ismeretlen eredetű név, jelentése mocsár, hínár, vizes terület. Az Imola név az élet szépségei iránt fogékony személyiség kialakítását segíti, kedveli a csendes egyedüllétet, elmélyülést igénylő foglalatosságokat, figyelmes, érzékeny minden élmény befogadására, és csak olyan feladatokat vállal el, melyek érdeklődését is lekötik, és amint egyhangúságot érez, nehezen folytatja tevékenységét, sőt az is előfordul, hogy nem végzi el munkáját. Erősen vágyik a békére, nyugalomra és biztonságra, miközben a változásban éli meg a szabadságot. Ezt írta a nagy kalendárium a Szervác és Imola nevekről, de rajtuk kívül ma még ünnepelhetnek az Antosok, Bartosok, a Belianok, a Dulcineák, a Fatimák, a Karácsonok, a Noelek, az Oféliák, a Glóriák, az Imeldák, az Ivánák, a Roberták, a Soltok, a Gellértek, a Gerdák, a Gyöngyik és még a Robertek is. Minden ünnepelhetnek sok boldogságot kívánok, és a folytatásban Justin Timberlake dalát küldöm nekik, jön a What Goes Around Comes Around itt a rádió moston.

0: Szeretnél többet megtudni kedvenc rádiódról? Irány a www.radiomost.hu. Keresd minket a Facebookon is. Rádió Most.
1: Informer, you know, say that I'm a snowman, I go blam. I like keep on bum bam. Take the man that say that I'm a snowman, stamp somewhere down the lane.

0: Gaz. Műsorajánló. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Ti hisztek a szellemekben?
2: A legendás Bloody Mary és a tükör rituálé szerintem sokan hallották, sőt, ugye ezt fel is dolgozták többféle verzióban, mert ugye az volt a legenda, hogy Bloody Mary, hogyha odaállsz a tükör elé, és kimondod a nevet háromszor, akkor egy bosszúálló női szellem jelenik meg a hátad mögött.
3: Igen.
2: Egyébként éjszaka szerintem tuti nem mered belemondani a tükörbe háromszor azt, hogy Bloody Mary. Ugye ennek a...
3: Megmerem csinálni, megcsinálom.
2: Megcsinálod?
3: Mit kell mondani, Bloody Mary?
2: Bloody Mary, háromszor.
3: Bloody Mary. Bloody Mary.
2: De akkor mondjuk...
3: Tudod mit?
2: Akkor
3: nem csinálom meg. Nagy...
2: Mondtam én, hogy nem mered. Éjfélkor bemész a fürdőszobába, én biztos, hogy nem csinálom meg. De hát én nem is arcoskodtam. Ha modern kísértet...
3: Nem mondom be.
2: Nem, tudtam, beszari vagy. De ha a modern...
3: Is.
2: Én is, az igaz. Figyelj, én három Bloody Mary után bármit belemondok a tükörbe.
0: Húsz a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgasd meg az ismétlést szombaton 10-től.
4: Miki és Moli tavaszi megújulását a Biocentrum támogatja. Biocentrum. Központban az egészség.
0: Műsorajánlót hallottak. Kedvenc zenéiddel a pillanat a tiéd.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla.

Ez volt a One Republic és az All the Right Moves itt a 91.2 Rádió Moston. Másfél perccel múlt el este 3:48, én pedig a következő dalokkal kívánok nektek előre is nagyon kellemes és szép estét. Jó pihenést, a mikrofonnál 15 órától mostanáig Horváth Szabit hallottátok. Jön Meghan Trainor és a Still Don't Care, illetve a The Bee Gees 1970-es klasszikusa és a Night Fever. Este 8 órakor pedig Patrícia hozza a legfrissebb híreket, információkat. 21 és 22 óra között pedig a megszokottak szerint a legcsípőt mozgató, legdögösebb R&B, hip-hop, funky és a rap stílusú dalok jönnek majd a fekete zenei óra mai adásában. Én pedig váratlan holnap 10 órakor érkezem vissza a mikrofon mögé, várlak akkor is titeket a rádió készülékek mellé, de most se tekerjetek el, ha jó zenére vágytok. További szép estét kívánok nektek, a viszonthallásra, sziasztok!

0: Hírek most!
1: Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Pál Patrícia, ezek pedig a Rádió Most hírei. A Tour de Hongrie kaposvári szakasza miatt pénteken több utcában ideiglenes parkolási tilalomra és útlezárásokra kell számítani. A mezőny 13 órakor indul a Kaposvár arénától, és a belvároson áthaladva két alkalommal is érinti a várost, miközben a szakasz teljes idejére több perces lezárások is várhatók. A szervezők szerint az érintett útvonalakon 8 és 14 óra között tilos lesz parkolni, és a nagypiac parkolóháza is időszakosan lezárásra kerül. Megkezdődött a mintegy 15 milliárd forintos kaposvári fejlesztési csomag előkészítése, számolt be róla Szita Károly közösségi oldalán. Mint írta, a tervek szerint a Dózsa edzőcsarnok környezetében és a belső tömbökben zajló beruházások során növelnék a zöld felületek arányát, és új parkolóhelyeket is kialakítanának. A projekt célja a parkolási viszonyok rendezése mellett új funkciók telepítése is a területre. A városvezető tájékoztatása szerint a tervezési munka már zajlik, és a későbbiekben látványterveket is bemutatnak majd a fejlesztésekről. Balatonkerülő túrát szervez a Somogyi Motorosok Egyesület. Az Egyesület 150 motoros részvételére számít, az ország több pontjáról és a határon túlról is. A program során több megálló is szerepel, köztük Badacsony, Balatonfüred vagy Balatonvirágos. A tervek szerint lesz motorszentelés is, valamint közös ebéd, séta és pihenők a tó környékén. A legtöbb online visszaélést 2025-ben is gyermekek ellen követték el, derül ki a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság közleményéből. Mint írták, több mint 2500 bejelentés 80%-a igényelt érdemi intézkedést. A gyermekek ellen elkövetett visszaélések aránya továbbra is kiemelkedő, és a legtöbb eset közösségi média platformokon jelent meg. Az adatok szerint az adathalász és hamis webáruházas csalások száma is rekordot döntött, miközben a bejelentések jelentős részére a szolgáltatók néhány napon belül reagáltak. A mentők napja alkalmából rangos elismerésben részesült a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata, amely a magyar mentésügy támogatásáért kapta meg az érdemérmet. A díjat az Országos Mentőszolgálat főigazgatója adta át az ünnepségen. A szervezet munkáját azért ismerték el, mert nap mint nap hozzájárulnak a Balatonon és más vizeken bajba jutott emberek biztonságához és mentéséhez. A vízimentők szerint a kitüntetés közös elismerése mindazoknak, akik a mentésben dolgoznak és életmentő feladatokat látnak el.
0: Időjárás jelentés.
1: Az esti és az éjszakai órákban is marad a csendes, nyugodt idő, néhol feltámadhat a szél, de csapadékra nincs kilátás. A hajnali órákra 7 fokig hűl a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

a legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n.
1: Jó estét kívánok! Kaposvár helyi közéleti magazinját hallják. Én Pál Patrícia vagyok. Megújul a tömbbelső. Hamarosan látványterveket is láthatnak arról a felújításról, ami a Dózsa edzőcsarnok környezetében valósul meg. Szita Károly közösségi oldalán arról írt, a tervek szerint a belső tömbökben szeretnék növelni a zöld területeket és új parkolóhelyeket is kialakítanának. A projekt célja a parkolási viszonyok rendezése mellett új funkciók telepítése. A városvezető tájékoztatása szerint a tervezési munka már zajlik. Két keréken az egészségért. Ismét bringás reggelivel várták kedden reggel a kerékpárral munkába vagy iskolába érkező kaposváriakat. A szervezők sátrai a Kossuth téren, valamint a Guba Sándor és az Izzó utca sarkánál fogadták a bringásokat reggel 7 és 9 óra között. Az akció célja ezúttal is az volt, hogy felhívják a figyelmet az egészséges életmódra és a környezetbarát közlekedés fontosságára. A kezdeményezés évek óta népszerű Kaposváron, idén is mintegy 300 ételcsomagot osztottak ki a résztvevőknek. Kapcsolati erőszak miatt indult büntető eljárás. Tetlek bántalmazta párját egy segesdi lakos. A férfi az elmúlt fél évben rendszeresen fenyegette élettársát közös otthonukban, majd egyik este meg is ütötte az asszonyt, aki ennek következtében könnyű sérülést szenvedett. A rendőrök az elkövetőt elfogták és előállították. A nyomozók az 53 éves agresszor ellen kapcsolati erőszak büntet elkövetésének gyanúja miatt indítottak eljárást, és ideiglenes távoltartásáról rendelkeztek. Középpontban a tejfogyasztás. Szerdán is folytatódott a MATE Szabad Egyetem ingyenes előadás sorozata. Ezúttal a tejfogyasztás, az emésztési érzékenységek és a modern táplálkozási irányzatok kerültek fókuszba. A Finofood ügyvezetője Szommerné Egyed Linda előadásában a növényi alapú tejjel kapcsolatos tapasztalatokról beszélt, valamint arról, hogyan jelenthet alternatívát a hagyományos tejre érzékenyek számára. Szommer Gábor pedig az állati és növényi alapú táplálkozás kérdését járta körül, bemutatva a fogyasztói szokások és az élelmiszeripari trendek változásait. Figyelmetlenség az utakon. Az elmúlt napokban több közlekedési balesethez is riasztották a somogyi tűzoltókat. Kaposváron két villanyoszlopot is kidöntött egy autó a 67-es főúton. Az árokba fejtetőre borult járműben csak a sofőr utazott, akit a mentők kórházba szállítottak. Mesztegnyűn is árokba hajtott és fának ütközött egy személyautó. A járműben egy ember utazott, aki könnyebben megsérült a balesetben. Tab és Bábony megyer között pedig lesodródott az útról egy autó, a sofőrt a helyi tűzoltóknak kellett kiemelni. A mentők kórházba szállították. Napos kacsák érkeztek az egyetemre. Elindult egy újabb teljesítményvizsgálati program a Kaposvári Ökológiai Baromfi Teljesítményvizsgáló Egységében. A kutatás során a szakemberek azt vizsgálják, hogyan hat a különböző fényintenzitás és színhőmérséklet a kacsák fejlődésére, takarmány felvételére és viselkedésére. A program célja annak feltárása, hogy a megvilágítás miként befolyásolja az állatjólétet, valamint a kacsahús minőségét és összetételét. A vizsgálatok eredményei hozzájárulhatnak olyan korszerű fényprogramok kidolgozásához, amelyek a jövőben a nagyüzemi kacsatartásban is alkalmazhatók lehetnek. Ingyenesen ellenőrzik a poroltókat. A Somogy Vármegyei Tűzmegelőzési Bizottság Kaposváron is ingyenes lakossági akciót indított, amelynek keretében a tűzoltókészülékek ellenőrzését és karbantartottságának felülvizsgálatát lehet elvégeztetni. A kezdeményezés célja, hogy a háztartásokban és a járművekben található porraloltók ne hibásan vagy lejárt állapotban legyenek, hiszen ez vészhelyzetben komoly kockázatot jelenthet. Az ellenőrzések a megyeszékhelyen kívül több településen zajlanak, köztük Nagybajonban, Marcaliban és Kadarkúton meghatározott időpontokban. A tűzoltók szerint a működőképes tűzoltókészülékek jelentősen csökkenthetik a tűzesetek súlyosságát és az anyagi károkat. Fél napra megáll a város. Május 15-én pénteken rendezik meg a Tour de Hongrie harmadik szakaszát, ami Kaposvárról indul. A verseny zökkenőmentes és biztonságos lebonyolítása miatt több útlezárásra és változásra kell figyelni majd. A Kaposvári Közlekedési ZRT tájékoztatása szerint például 12.30 és 13.35 között több járat nem közlekedik, mások rövidített útvonalon vagy késéssel járnak majd az ideiglenes útlezárások miatt. A verseny érintett útvonalán 8 és 14 óra között tilos lesz parkolni, és a Nagypiac parkolóháza is időszakosan lezárásra kerül. Ezen kívül a szemétszállítás is módosul több zselici településen. A változásokról minden információt megtalálnak a kaposvármost.hu oldalon. Együtt a betegség ellen. A Kaposvári Kórház Reuma Betegklubot indít. Az intézmény tájékoztatása szerint a klubba azokat várják, akik a mindennapokban ízületi fájdalmakkal, merevséggel, krónikus gyulladásokkal küzdenek. A találkozón a résztvevők szakemberektől kapnak tanácsokat, megismerhetik a legújabb kezelési lehetőségeket, de saját tapasztalataikat is megoszthatják. Az első találkozó május 18-án lesz. Jelentkezni a reumaklub@kmmk.hu e-mail címen lehet. Daloló madarak, zöldellő fák. Élményekkel ünnepelték a természetet és a tehetséget a Kaposvári Óvoda Központban. A búzavirág, az Arany János, a Talián Gyula utcai és a Temesvár utcai tagóvoda gyermekei közösen kapcsolódtak be a változatos programokba, miközben játékos formában ismerkedtek a természetvédelem, valamint a madarak és fák védelmének fontosságával. A program során modern pedagógiai módszerek is hangsúlyt kaptak, a robotika elemei is megjelentek a foglalkozásokban. A Madarak és Fák napjához kapcsolódóan egy alkotópályázatot is hirdettek, amelyekből az óvodában kiállítást rendeztek. Újra a csúcson. A Finó Kaposvár nyerte a férfi röplabda extraligát, miután a döntő negyedik mérkőzésén hazai pályán 3-0-ra legyőzte a címvédő MÁV Előre együttesét, és 3-1-re megnyerte a finálét. A kaposváriak ezzel történetük 21. bajnoki aranyérmét szerezték meg, tovább javítva saját rekordjukat. A találkozó legeredményesebb játékosa Hubicska Patrik volt 15 ponttal, míg a somogyiak másik kulcsembere Matej Schmidl 14 pontig jutott. Zorán Kedacsics vezetőedző első idényében rögtön duplázott a csapattal, hiszen a bajnoki cím mellett a Magyar Kupát is elhódították. A Kaposvár a következő szezonban a Bajnokok Ligája selejtezőjében indulhat, míg a MÁV Előre a Challenge Kupában szerepelhet.
0: Kaposvár, itt és most. Helyi közélet a 91.2-n.
2: Időjárás jelentés.
1: Az esti és az éjszakai órákban is marad a csendes, nyugodt idő. Néhol feltámadhat a szél, de csapadékra nincs kilátás. A hajnali órákra 7 fokig hűl a levegő.
2: Időjárás jelentést hallottak.
0: A műsorszám 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Szereted az R&B-t, a hip-hopot, a funkit vagy a rappet? A legdögösebb fekete zenék egy órán keresztül a rádió.

0: Szereted az R&B-t, a hip-hopot, a funkit vagy a rappet? A legdögösebb fekete zenék egy órán keresztül a Rádió Moston. Hírek most!
1: Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Pál Patrícia, ezek pedig a Rádió Most hírei. Elindult a Somogy vármegyei tűzoltóság ingyenes tűzoltókészülék ellenőrzési akciója. Mivel a porraloltókat előírás szerint időszakonként ellenőriztetni kell, most a több napos program során a lakosság felülvizsgáltathatja az otthonaikban vagy személygépjárműveikben elhelyezett készülékeket. A program célja, hogy a háztartásokban és járművekben található készülékek működőképes állapotban legyenek egy esetleges vészhelyzet esetére. Kaposváron a hivatásos tűzoltó parancsnokságon május 15-én 9 és 12 óra között várják a lakosságot a tűzoltó készülékek ellenőrzésére. Ezt követően Marcaliban, Nagybajonban és Kadarkúton lesz erre lehetőség. A Madarak és Fák napja alkalmából tartottak élménynapot a Kaposvári Óvodai Központ Búzavirág tagóvodájában, ahol több óvoda gyermekei közösen vettek részt játékos, természetismereti foglalkozásokon. A rendezvény tehetségnappal is kiegészült, így a gyerekek különféle interaktív állomásokon ismerkedhettek a madarak és fák védelmének fontosságával, valamint az év fájával és madarával. A programban a környezeti nevelés mellett modern elemek, például robotika is megjelent, ami nagy érdeklődést váltott ki. A kísérő alkotópályázatra beérkezett munkákból kiállítás is nyílt, az eredményhirdetést és díjátadót pedig ma tartják. 7 óra alatt több gyorshajtót fogtak a somogyi rendőrök. A közlekedés rendészeti szakemberek több mint 3400 gépkocsi sebességét ellenőrizték egy összehangolt akció során. A 10 órától 17 óráig tartó ellenőrzés ideje alatt a járőrök 31 gépjárművezetővel szemben intézkedtek sebesség túllépés miatt. 15 magyar szerepel a Tour de Hongrie országúti kerékpárverseny mezőnyében. A csapatbemutatón elhangzott, hogy a kontinentális magyar és nemzetközi csapatokban olyan versenyzők is indulnak, mint Dina Márton és Fetter Erik, míg a mezőny egyik legnagyobb neve Walter Attila, aki 2020 után tér vissza a hazai körversenyre. A viadalon több ismert nemzetközi klasszis is rajthoz áll, köztük sprinterek és összetett esélyesek, így erős mezőny várható, összesen 19 csapattal. Súlyos betegség következtében 47 éves korában meghalt Jason Collins, egykori profi kosárlabdázó. Családja közlése szerint a sportoló hősies küzdelmet folytatott egy betegséggel, amelyet tavaly diagnosztizáltak nála, és amely miatt több kezelésen is részt vett. Pályafutása során 13 szezon alatt 6 csapatban szerepelt, köztük a Brooklyn Netsben, ahol meghatározó játékosnak számított. Az NBA és a korábbi klubjai is úgy emlékeznek rá, mint aki nem csak sportolóként, hanem emberként is jelentős hatást gyakorolt a ligára és a sportvilágra.
0: Időjárás jelentés.
1: Az esti és az éjszakai órákban is marad a csendes, nyugodt idő. Néhol feltámadhat a szél, de csapadékra nincs kilátás. A hajnali órákra 7 fokig hűl a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Ne érd be kevesebbel, mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Mert neked kellek én, nekem nem te. Ha felvenném, csak véletlen.
2: Azt hiszem túl sokat kaptál, és már egy picit el.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Ismét magyar bajnok a Finó Kaposvár. A férfi röplabdázók 21. alkalommal értek fel a csúcsra. A somogyi együttes a döntő 4. mérkőzésén hazai pályán fogadta a MÁV előre csapatát. A kaposváriak végig magabiztosan játszottak, különösen a második és a harmadik szetben, ahol a fehérváriaknak esélyük sem volt a fordításra. A találkozó legeredményesebb játékosa Hubicska Patrik lett 15 ponttal. Két közlekedési balesethez is riasztották a hét elején a somogyi tűzoltókat. Mesztegnyő és Kelevíz között egy személyautó letért az útról, majd fának csapódott. A járműben egy ember utazott, aki könnyebb sérüléseket szenvedett. Tab és Bábony-Megyer között is baleset történt, ahol egy gépkocsi árokba sodródott. A járművezetőjét a tabi önkormányzati tűzoltók emelték ki az autóból, majd a mentők kórházba szállították. Akkumulátoros vonatokkal fejlesztenék a balatoni körvasutat, mondta Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási tárca vezetője szerint a felsővezetékes villamosítás elsősorban a nagy teherszállítású vasútvonalakon indokolt. A Balaton környékén azonban más szempontokat is mérlegelni kell. A már elkészült szakmai terveket és anyagokat most áttekintik, és ezek alapján folytatják a balatoni körvasút fejlesztésének előkészítését. Egy lengyel lifestyle portál népszerűsíti a Balatont. Az írás szerint a Balaton nem csak nyári üdülőhelyként vonzó, hanem gasztronómiai és kulturális élményekben gazdag úti célként is egyre népszerűbb a külföldi turisták körében. A megjelenés különösen fontos a nyári szezon előtt, hiszen a lengyel turisták az elmúlt években a Balaton egyik legjelentősebb küldőpiacává váltak.
0: Időjárás jelentés.
2: Az esti és az éjszakai órákban is marad a csendes, nyugodt idő, néhol feltámadhat a szél, de csapadékra nincs kilátás. A hajnali órákra 7 fokig hűl a levegő.
0: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: egy fárasztó nap után néhány üdítő sláger. Csak a legjobbak. Rádió Most.
1: Amíg te otthon ültél, én körbejártam kétszer a világot.

0: Szeretnél többet megtudni kedvenc rádiódról? Irány a www.radiomost.hu. Keresd minket a Facebookon is. Rádió Most.
1: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Hallgassátok ti is a 91,2 Rádió Mostot.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Elindult a Somogy vármegyei tűzoltóság ingyenes tűzoltókészülék ellenőrzési akciója. Mivel a porral oltókat előírás szerint időszakonként ellenőriztetni kell, most a többnapos program során a lakosság felülvizsgáltathatja az otthonaikban vagy személygépjárműveikben elhelyezett készülékeket. A program célja, hogy a háztartásokban és járművekben található készülékek működőképes állapotban legyenek egy esetleges vészhelyzet esetére. Kaposváron a hivatásos tűzoltó parancsnokságon május 15-én 9 és 12 óra között várják a lakosságot a tűzoltó készülékek ellenőrzésére. Ezt követően Marcaliban, Nagybajonban és Kadarkúton lesz erre lehetőség. A Madarak és Fák napja alkalmából tartottak élménynapot a Kaposvári Óvodai Központ Búzavirág tagóvodájában, ahol több óvoda gyermekei közösen vettek részt játékos, természetismereti foglalkozásokon. A rendezvény tehetségnappal is kiegészült, így a gyerekek különféle interaktív állomásokon ismerkedhettek a madarak és fák védelmének fontosságával, valamint az év fájával és madarával. A programban a környezeti nevelés mellett modern elemek, például robotika is megjelent, ami nagy érdeklődést váltott ki. A kísérő alkotópályázatra beérkezett munkákból kiállítás is nyílt, az eredményhirdetést és díjátadót pedig ma tartják. Akkumulátoros vonatokkal fejlesztenék a balatoni körvasutat, mondta Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási tárca vezetője szerint a felsővezetékes villamosítás elsősorban a nagy teherszállítású vasútvonalakon indokolt. A Balaton környékén azonban más szempontokat is mérlegelni kell. A már elkészült szakmai terveket és anyagokat most áttekintik, és ezek alapján folytatják a balatoni körvasút fejlesztésének előkészítését.
0: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön egy közelgő frontrendszer előterébe kissé melegebb levegő érkezik fölénk. Gyengül az éjszakai lehűlés, és néhány fokkal erősödik a nappali felmelegedés. A hajnali órákra 5 és 7 fok közé hűl a levegő, míg a nappali hőmérsékletek 19 és 21 fok között alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

0: volt az olimpiai bajnok! Szilágyi Áron!
1: 3-2-1 olimpiai bajnok Magyarország!
2: Fiú, Sauli,

A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

Ez az este csak rólad szól. Töltődj fel a legjobb zenékkel a 91.2-n. Rádió Most. Akarom látni majd még.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Megkezdődött a mintegy 15 milliárd forintos kaposvári fejlesztési csomag előkészítése, számolt be róla Szita Károly közösségi oldalán. Mint írta, a tervek szerint a Dózsa edzőcsarnok környezetében és a belső tömbökben zajló beruházások során növelnék a zöld felületek arányát, és új parkolóhelyeket is kialakítanának. A projekt célja a parkolási viszonyok rendezése mellett új funkciók telepítése is a területre. A városvezető tájékoztatása szerint a tervezési munka már zajlik, és a későbbiekben látványterveket is bemutatnak majd a fejlesztésekről. 7 óra alatt több gyorshajtót fogtak a somogyi rendőrök. A közlekedés rendészeti szakemberek több mint 3400 gépkocsi sebességét ellenőrizték egy összehangolt akció során. A 10 órától 17 óráig tartó ellenőrzés ideje alatt a járőrök 31 gépjárművezetővel szemben intézkedtek sebesség túllépés miatt. Több mint 2,6 tonnányi gyümölcsöt vont ki a forgalomból a fogyasztóvédelem egy soroksári bevásárlóközpont parkolójában tartott ellenőrzés során. A hatóság 9 illegális árusnál talált, főként szamócát és áfonyát, amelyek egy részét penészesedés, romlás és nem megfelelő tárolás miatt semmisítettek meg. Az ellenőrök több esetben azt is megállapították, hogy az árusok nem tudták igazolni a termékek eredetét, hiányoztak a kötelező jelölések és a nyomonkövetéshez szükséges dokumentumok is. A hatóság szerint ez komoly élelmiszerbiztonsági kockázatot jelenthet a fogyasztók számára. Egy lengyel lifestyle portál népszerűsíti a Balatont. Az írás szerint a Balaton nem csak nyári üdülőhelyként vonzó, hanem gasztronómiai és kulturális élményekben gazdag úti célként is egyre népszerűbb a külföldi turisták körében. A megjelenés különösen fontos a nyári szezon előtt, hiszen a lengyel turisták az elmúlt években a Balaton egyik legjelentősebb küldőpiacává váltak.
0: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön egy közelgő frontrendszer előterébe kissé melegebb levegő érkezik fölénk. Gyengül az éjszakai lehűlés, és néhány fokkal erősödik a nappali felmelegedés. A hajnali órákra 5 és 7 fok közé hűl a levegő, míg a nappali hőmérsékletek 19 és 21 fok között alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. A Tour de Hongrie kaposvári szakasza miatt pénteken több utcában ideiglenes parkolási tilalomra és útlezárásokra kell számítani. A mezőny 13 órakor indul a Kaposvár arénától, és a belvároson áthaladva két alkalommal is érinti a várost, miközben a szakasz teljes idejére több perces lezárások is várhatók. A szervezők szerint az érintett útvonalakon 8 és 14 óra között tilos lesz parkolni, és a Nagypiac parkolóháza is időszakosan lezárásra kerül. Balaton kerülő túrát szervez a Somogyi Motorosok Egyesület. Az Egyesület 150 motoros részvételére számít, az ország több pontjáról és a határon túlról is. A program során több megálló is szerepel, köztük Badacsony, Balaton, Füred vagy Balaton Virágos. A tervek szerint lesz motorszentelés is, valamint közös ebéd, séta és pihenők a tó környékén. A mentők napja alkalmából rangos elismerésben részesült a vízimentők magyarországi szakszolgálata, amely a magyar mentésügy támogatásáért kapta meg az érdemérmet. A díjat az Országos Mentőszolgálat főigazgatója adta át az ünnepségen. A szervezet munkáját azért ismerték el, mert nap mint nap hozzájárulnak a Balatonon és más vizeken bajba jutott emberek biztonságához és mentéséhez. A vízimentők szerint a kitüntetés közös elismerése mindazoknak, akik a mentésben dolgoznak és életmentő feladatokat látnak el. Ópusztaszeren tartják az első kormányülést, közölte a miniszterelnök kedd este a Facebook oldalán. Magyar Péter szerint a kabinet elsőként az országot sújtó aszályhelyzettel és a szükséges vízgazdálkodási intézkedésekkel foglalkozik. A kormány emellett dönt az állami intézmények és cégek átvilágításáról.